0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exiuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1.
1: ASMR.
2: Mine idemo nikud i ne radimo ništa.

0: jön a rock!
1: A 107,1 MHz-en, a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es és 80-as,
3: és 80-as, és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólászt szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor
2: nosztalgiázzon velünk
1: a 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, azon belül is reggeli műsorunk a napindító veszi kezdetét október 8-án csütörtökön. A mai nap az esztendő 281. napja, és a kopányokat köszönhetjük, itt teszek én is. Boldog névnapot így már a kora reggeli órákban, ne felejtkezzenek el önök sem kopány nevű ismerősükről, köszöntsék fel őket. A mai napon is Isten éltesse természetesen azokat is, akik ezen a dátumon születésnapot vagy fordulót ünnepelnek, legyen szép a napjuk. Szabadkán és környékén jelen pillanatban 6 fokot mutat a hőmérő, sokkal kellemesebb ez a hőmérsékleti érték most az előző napokhoz képest, amikor ezekben az időpontokban fagy közeli értékeket mértünk, és ez azt jelzi nekünk előre, hogy ma is kellemes időben lesz részünk, mert hogy a tegnapi naphoz képest talán még 1-2 fokkal melegebb is lehet, ami azt jelenti, hogy 29, talán 30 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet információi ezek. Ezt így mindenféleképpen szeretném leszögezni. Aztán érkezik a hideg front, és holnap már visszaesnek az értékek, és talán megérkezik az eső is. Azt mondják bizonyos platformok, így a telefonomon is azt mutatja az időjárás előrejelzés, hogy talán az esti órákban érkezhet meg az eső, és aztán ha holnapi nap folyamán is számítani kell csapadékra, meglátjuk. Így a napindító első órájában hamarosan érkezem majd az aktuális információkkal, ami a mai napot illeti. Megnézzük majd az eseménynaptárunkat is. Néhány információt mondok még a mai nappal. Napfelkelte, a hold jelenlegi állása, mert hogyha így a kora reggeli órákban útra keltek, akkor mindenféleképpen láthatták azt, hogy a hold most fogyó sarlófázisban van, és itt az új hold, és hogy mikor lesz ismételten teli hold, ez is kiderül, mert hogy a hold nagymérték azért befolyásolja mindennapi életünket is, ha akarjuk, ha nem. Aztán természetesen meghozom a közérdekű információkat is, apró hirdetésekkel is jövünk, és aztán belevágunk a mai napindítóba, ami a témáinkat illeti, hogy mivel várjuk önöket a mai napon, erről is a későbbiekben szólok. Üdvözli önöket a mai csapat, a műsor szerkesztője Orosz Ildikó, az adásvezető technikus Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Dédics Szuzannát hallják. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek!

Ergo dala szólt itt az előbbiekben a 107,1 MHz-en, és akkor nézzük azokat a bizonyos információkat a mai nappal kapcsolatban. Ugye azt már említettük, hogy a mai nap az esztendő 281. napja a Gergely naptár szerint, tehát az évből még 84 nap van hátra. A koppányokat köszöntjük, a koppány név pedig magyar eredetű személynév, pontosabban magyar személynév, de azért török eredetre teszik a jelentését, ami nagy, győzelmes, erős, magas. Előfordul ótörök méltóság névként is. A méltóság név a török kabak szó alapján élen járót, nemzetségfőt jelenthetett, úgyhogy kedves koppányok, még egyszer gratulálok, boldog névnapot, és Isten éltesse őket nagyon sokáig. A napfelkelte ma 6 óra 46 perc körül várható, napnyugta pedig 18 óra 10 perc körül lesz, és hogyha már a napról volt szó, és az előbbiekben emlegettem a holdat is, akkor érdemes azt elmondani, hogy tehát, hogyha most így korra reggel ébredeznek, akkor az égboltra pillantani mindenféleképpen érdemes, hiszen a hold már egy nagyon vékony fogyósarlóként látható. A felszínének mindössze körülbelül 6%-át világítja meg a nap, vagyis hamarosan elérkezünk az új holdhoz. Ez szombaton következik be, az új hold körüli időszak pedig különösen kedvező a csillagok megfigyelésére, hiszen ilyenkor a hold fénye kevésbé zavarja a sötét égboltot. Érdekesség, hogy alig, több mint 2 hét múlva, október végén már teli hold lesz, amelyet az évnek ebben az időszakában vadászholdnak is neveznek, és hogyha már az október végi időszakot emlegetjük, akkor érdemes azt is elmondani, hogy hát október végén órát is állítunk majd, ugye 24-éről 25-ére, akkor 24-én napnyugta még 17 óra 42 perckor lesz, 25-én viszont már 16 óra 40 perckor, úgyhogy elérkezik ez az időpont is hamarosan, addig viszont élvezzük még a napfénnyel töltött órák számát mindenféleképpen. És hát töltsük fel D-vitaminokkal szervezetünket, ezt a mai napon is megtehetjük, hiszen az előrejelzések szerint napközben a csúcsérték 29 Celsius fok között alakul. Átlapozzuk hamarosan az eseménynaptárunkat is, készülünk majd ennek kapcsán egy dallal is, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban.

Az eseménynaptárunkat lapozzuk át a folytatásban. Október 8-án a következő események történtek, és ezeket érdemes kiemelni szerintem. A hagyomány szerint a mai nap 1890 óta a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát, őseinek ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Úgyhogy tehát ma a magyarok nagyasszonyának ünnepe is van. Aztán nézzük tovább. Csomó olyan színész, amerikai színész van, aki a mai napon született. Például ott van Matt Damon, Oscar-díjas színészről van szó, aki ma 56 éves. A Good Will Hunting, a Ryan közlegény megmentése, és most legújabb filmjében, az Odüsszeában is láthatják a rajongói. De ott van például a Csillagok között, a Mentő expedíció, és még sorolhatnánk, úgyhogy őt köszönhetjük ma így a hírességek közül. Aztán ott van még Sigourney Weaver, színésznő, a 8. utas a halál, a Dolgozó lány, a Szellemírtók, ugye ezek azok a filmek, amelyekből ismerhetjük őt. Aztán nézzük tovább. Ezen a napon született Chevy Chase, amerikai színész, a Három Amigo, a Karácsonyi Vakáció, ugye ott van, aztán még sorolhatnánk, hogy mely filmekben láthattuk őt, az biztos, hogy nagy nevettető. Eredeti neve egyébként Cornelius Crane Chase, nagymamájától a Chevy Chase becenevet kapta, és hát ezen a néven vállalt aztán megbízásokat és filmszerepeket. Aki, ugye ő az, aki csak a 90-es években kezdett moziba járni, azok a Semmit a szemnek, egy láthatatlan ember feljegyzései című alkotásból is ismerhetik, de egy könnyű és színvonalas szórakozásra bárkinek ajánlhatóak a filmjei mindenféleképpen. Aztán nézzük tovább, ezen a napon született Paul Hogan, ausztrál színész is, akit ugye Krokodil Dundee megformálójaként ismerhetnek a nézők, és természetesen a hallgatók is. És említettem, hogy egy dalt is engedünk majd az eseménynaptár kapcsán, méghozzá egy Aracki László zeneszám szól a folytatásban, mert hogy 9 éve, hogy nincs velünk már Aracki László, 2017-ben hunyt el, és hát ugye az Isten veled édes piroskám, nem csak a 20 éveseké a világ, és még sorolhatnánk azokat a dalokat, amelyek kapcsolódnak a nevéhez. Vécsei Ernő és Balassa Tamás tanítványa volt. Ő 1962-ben a Tessék választani tánczenei verseny győztese lett, 1967-ben előadói díjat nyert a Táncdal Fesztiválon. Az első magyar aranylemezt ő kapta, az Isten veled édes piroskám című lemezért, majd a Pókháló van már az ablakon, és az Annál az első ügyetlen csóknál drágám is arany lemez lett. Úgyhogy 9 éve, hogy nincs velünk Aracki László. A zeneszámai azért itt maradtak velünk, és itt hagyta nekünk, úgyhogy érkezik most egy jól ismert dal tőle, nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó vadonatúj kiváló minőségű vaskályha 2 éves garanciáról szóló papírral együtt kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402 és 063 729 58 48. Még egyszer mondom az elérhetőségeket, 024 534 402, illetve 063 729 58 48. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: 6 óra 35 perc van, és hát a folytatásban, ahogyan említettem, érkezem a közérdekű információkkal is. Mert hogy karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a mai napon Kishegyes, Csantavér és Magyarkanizsa egyes utcáiban, már is mondom a részleteket. Kishegyesen például a főutca páros oldalán a Zöldkert utca és a Verbászi út között 9 és 11 óra között nem lesz áram. Aztán Csantavéren szünetel az áramszolgáltatás a Május 1-e, a József Attila, a Rohammunkás, a Zentai, a JNH, az Arany János, az Engels, a Vásártér, a Proletár, a Lenin és a Karl Marx utcában, a Köztársaság téren a Szent Tamási, az Ady Endre, az Elsőszülős kertek és a Pappál utcában, valamint környékükön 9 órától egészen délután 2 óráig nem lesz itt áram, úgyhogy érdemes erre felkészülni, és ennek az információnak birtokában alakítani a csantavérieknek az említett utcákban a napjukat. Aztán Magyarkanizsán szünetel az áramszolgáltatás az Újvidéki és a Szivárvány utcában, a Vukkaradzsics utca egy részén, valamint a Nis utcában. Itt is 9 órától szünetel az áram egészen délig. Tehát az áramkikapcsolások azok a mai napon Kishegyes, Csantavér és Magyarkanizsa egyes utcáit érintik. Minden információ megtalálható a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon. Aztán nézzük tovább. A közérdekű információk között megemlítjük azt is, hogy útlezárás miatt módosul a 8-as városi buszjárat útvonal a Szabadkán a Jován Mikity utca egy szakaszán, tehát október 8-án csütörtökön 7 és 17 óra között. A járat mindkét irányban az új felüljárón közlekedik majd, amely a Jován Mikity utcát köti össze a Proletár Brigádok utcával. A módosított útvonalon található valamennyi megálló működik, emellett a felüljáró és a Jován Mikity utca kereszteződésénél ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak mindkét irányban. A munkálatok befejezése után a 8-as járat visszatér a megszokott útvonalára. Nézzük tovább a közérdekű információkat. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon is tartanak önkéntes véradási akciót, mármint az önkénteseket várják erre a véradási akcióra, méghozzá Zomborban 9 és 13 óra között szervezik meg a helyi Vörös Keresztben, úgyhogy ha valaki online hallgat bennünket Zomborban vagy környékén, akkor ma 9 és 13 óra között a helyi Vörös Keresztben véradási akciót tartanak, várják az önkénteseket. Ennyit a közérdekű információkról, azért megnézem még az internetet, találok-e valamilyen fontos információt, amelyet érdemes megosztani a hallgatókkal, addig is zenélünk.

Szekeres Adrián énekelt nekünk az előbbiekben, a folytatásban itt lesz velünk még egy magyar kedvenc, Dobrádi Ákos dala érkezik, ez pedig a Szép voltál, és hát utána itt lesz még velünk Tom Jones is, és még további retro slágerekkel készülünk. 6 óra 46 perc van, napfelkelte időpontja egyébként a mai napon, napnyugta pedig 18 óra 10 perckor lesz, és hát aki keres, az talál még közérdekű információkat. Az őszi nagytakarítási akció ugyanis kezdetét vette, és a tegnapi nap folyamán, illetve ma is Györgyén helyi közösségben folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a Vladimir Názor és a Boris Kidrics utca találkozásánál, a Bósza Militjevics és a Boris Kidrics utca sarkán, a Tito Marsal és a Vajdaság utca kereszteződésében és a 420-as tanyánál helyezik ki Györgyén helyi közösségben, tehát ma itt szervezik meg az őszi nagytakarítási akciót, és helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket az említett pontokon. Aztán az egészségházak munkaidejéről is szólunk. A mai napon a Tavankuti rendelő 7 és 20 óra között fogadja a pácienseket. A 7-es számú egészségház rendelője 7 és 14 óra között dolgozik. A Kisbajmoki egészségház a mai napon 7 és 14 óra között ügyel, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője pedig 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. Ugye ezek azok a rendelők, amelyek nem a megszokott rend szerint dolgoznak és fogadják a betegeket. A rendelők munkaidejéről a Szabadkai Egészségház oldalán is tájékozódhatnak, illetve az említett felületen a pannonrtv.com oldalon is a közérdekű hírek között az előbbiek is megtalálhatók. És akkor nézzük azt is, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban, a zeneszámokról már szóltam, és hogy milyen témákkal jövünk. Nos, többek között szó lesz arról, hogy kik szavazhatnak a Magyar Nemzeti Tanács választásán november 8-án, hol és hogyan lehet bekerülni a külön választói névjegyzékbe. Elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat a nemzeti tanácsi választásokról. Jó, hogyha figyelünk és tudjuk, és ezeket az információkat is birtokunkban vannak ezek az információk. Aztán folytatjuk az előrehozott parlamenti választás listáinak bemutatását is. A Látás Világnapján, mert hogy ez ma van, szakembert kérdezünk majd a leggyakoribb szembetegségekről és azok megelőzéséről. Aztán rekordszámú kibertámadás érte idén Szerbiát. Nemrég az első 10 olyan szakember szerzett tanúsítványt, aki elvégezte a professzionális kibertámadásokkal szembeni védelemhez szükséges ismereteket és készségeket nyújtó képzést. Ugye ma már ez is egy valós veszélyt jelenthet az országok számára, a kibertámadás, és hát nem kis problémát okoz, gondolom, a vezetőknek, úgyhogy ez is egy érdekes téma lesz a mai napindítóban. Tartsanak velünk a folytatásban is, 7 órakor hírekkel jövünk.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna, hírek következnek.

0: Választások 2026.
1: Október végéig, legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alekszandr Vucic kampánykörútja pancsovai állomásán. Egyúttal azt is bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások a bánáti vasútvonalról. Az Alekszandr Vucic Egyesült Szerbia listavezetője elmondta, a kínaiakkal, az üzbégekkel és az oroszokkal kezdtek tárgyalásokat a bánáti szakaszról. A terv szerint a bánáti vasútvonal Pancsovától Ópáván keresztül Nagybecskerekig épülne meg, onnan egy szárnyvonal vezetne Nagykikindára, majd csatlakozna Szabadkához. A beruházás több mint 1,5 milliárd euróba fog kerülni, de Vucic szerint ezek olyan beruházások, amelyek megváltoztatják az emberek életét és új befektetőket vonzanak a térségbe.
0: Választások 2026.
1: 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Több mint 700 végzős középiskolás és 19 felsőoktatási intézmény vett részt az idei EduExpo pályaválasztási rendezvényen Zentán. Azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven folyik az oktatás. A fiatalok tájékoztatást kaphattak a képzésekről és a felvételi lehetőségekről. Emellett megismerhették a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját, valamint a vajdasági kollégiumok diák és ifjúsági szervezet kínálatát is. A holokauszt utáni Topolyai Színház élet újjászületéséről tartott előadást a Szabadkai Zsidó Hitközségben Olá Tamás teatrológus és dramaturg. Az Emlékezés Színháza című előadás két meghatározó alak, Dimitrijevics Mara és Lányi István történetén keresztül mutatta be a háború utáni időszak színházi törekvéseit és kulturális újjáéledését. A rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a helyi színház történet egy különleges fejezetébe, felidézve mindazok munkásságát, akik a nehéz idők ellenére is éltették a színpadot és a közösségi kultúrát. Jótékonysági koncertet tartottak a szabadkai Iván Gorán Kovácsics általános iskolában a gyermekhét keretében. A diákok és a tanárok a fellépéssel a helyi Nyújtsd a kezed egyesületet támogatták. Ez a szervezet fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekeknek, fiataloknak és családjaiknak nyújt pszichológiai, szociális és oktatási segítséget. A rendezvénnyel az iskola nem csak adományt gyűjtött, hanem a szolidaritás, az empátia és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára is felhívta a figyelmet. Az iskola ünnepi programjai tovább folytatódnak a gyermekhét alkalmából. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén továbbra is 6 fokot mutat a hőmérő. Októberhez képest szokatlanul meleg időben lesz ma részünk, 29 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. Ugyanakkor fokozatosan megnövekszik a felhőzet, este csapadék is várható. Ez péntekre magával hoz némi lehűlést.
2: Hírek, riportok,
0: ráadásként régiós slágerek.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Választások 2026.
1: Folytatjuk a 2026-os előrehozott parlamenti választáson induló listák bemutatását. Ezúttal az Európai Szerbia, valamint az SDA Sandžaka Sandžak őrzői elnevezésű listákat mutatjuk be. Vágó Krisztina a mikrofonnál.
2: Miután a 9-ként benyújtotta népválasztása listát saját kezdeményezésre visszavonták, a 9-es sorszámhoz végül az eredetileg 10-ként kihirdetett Európai Szerbia Marinika Tepić Zdravko Ponoš listát sorolták át, így a koalíció a 9-es sorszám alatt indul a választásokon. Az Európai Szerbia koalíció 10.250 támogatói aláírást adott át a köztársasági választási bizottságnak. A bizottság az ellenőrzés után 10.020 jogilag érvényes támogatói nyilatkozatot állapított meg. A választási listát eredetileg 248 jelölttel nyújtották be, de két jelölt visszalépése után azonban 246-an maradtak rajta. A koalíciót az SSP, vagyis a Szabadság és Igazságosság pártja, a Srce, vagyis a Szerbia Központ, valamint a Szolidaritás polgári mozgalom alkotja. A választási lista első helyén Dragan Gyilász gépészmérnök, az SSP elnöke szerepel. Őt Zdravko Ponoš, nyugalmazott katonatiszt, a Szerbia Központ elnöke követi. A harmadik helyet Marinika Tepić filozófus, az SSP alelnöke foglalja el, míg a negyedik Dusan Nikezić közgazdász, szintén az SSP alelnöke. Marinika Tepić szerint Szerbia Európához tartozik, ezért szabad médiára, független igazságszolgáltatásra, professzionális rendőrségre és a polgárokat szolgáló intézményekre van szükség, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Mint mondta, koalíciójuk nem az egyetemista lista ellen indul, egyetlen politikai ellenfelük a jelenlegi hatalom, céljuk pedig Alekszandar Vučić rendszerének leváltása és egy európai Szerbia megteremtése. Marinika Tepić, a Szabadság és Igazságosság pártjának alelnöke.
3: Mi az Európai Szerbia mellett álltunk akkor is, amikor ez nem volt népszerű. Akkor is ezt képviseltük, amikor már népszerű volt. És ma is emellett állunk, ahogy minden harcostársunk, aki úgy gondolja, hogy küzdenünk kell az európai értékekért, és hogy egy európai párti koalíciónak el kell indulnia ezen a választáson. Nem a mandátumok miatt vagyunk itt, hanem azért, mert amikor a legnehezebb, akkor sem hagyjuk el azt, amiben hiszünk. Mi egy rendezett, demokratikus és európai Szerbiában hiszünk, és harcolni fogunk érte, mert egy ilyen súlyos és diktatórikus rendszerrel szembeni küzdelmet nem lehet feladni. Zdravko Ponoš szerint Szerbiának nem szabad tovább halogatnia az Európai Uniós csatlakozást. Zdravko Ponoš, a Szerbia Központ elnöke. Olyan hatalmunk van, amely évek óta hamisan hangoztatja ezt a célt, miközben folyamatosan ellene dolgozott. Van olyan politikai szereplő, amely egyértelműen és határozottan kimondja, hogy ellenzi az Európai Unióhoz való csatlakozást. Ez egy legitim politikai álláspont, amellyel indulnak a választásokon. Van olyan politikai szereplő, amely nem foglal egyértelműen állást ebben a kérdésben. Vagy azt mondja, hogy ezt már a kezdetekkor felül kellene vizsgálni, és népszavazáson kellene eldönteni, hogy egyáltalán folytatjuk-e ezt az utat. Mi úgy gondoljuk, teljesen legitim, normális és felelős dolog, hogy legyen egy olyan politikai szereplő, és mi vagyunk ez a politikai szereplő, amely azt mondja, nem várhatunk tovább. Már most is hatalmas lemaradásban vagyunk, technikai értelemben legalább 25 éve. Negyed százados lemaradásban vagyunk, nem pusztán a csatlakozás tekintetében, hanem ahhoz képest is, ahol Szerbia lehetett volna. Az Európai Szerbia ezért indul ezen a választáson, mert nem várhatunk tovább, fel kell gyorsítanunk a folyamatot, és ezért fogunk fellépni, ha bekerülünk a parlamentbe. Meglátjuk, mit mondanak a polgárok, de ez az, amiért ezen a választáson küzdünk. Az Európai Szerbia programjának középpontjában a jogállamiság megerősítése, a korrupció és a bűnözés elleni fellépés, valamint a független igazságszolgáltatás áll. Gazdasági céljai között a hazai gazdaság ösztönzése és a külföldi befektetőkkel való együttműködés szerepel. Nagyobb hangsúlyt helyeznének az oktatásra és az egészségügyre, és az ezekben az ágazatokban dolgozók béremelését is célként tűzték ki. A koalíció egyik alapvető célja Szerbia Európai Uniós csatlakozása és az ország európai irányának megerősítése.
2: A választások utáni első 100 napra szóló intézkedési tervet is kidolgozták. A lista benyújtása előtt több politikus is visszalépett a jelöltségtől, köztük a Szabadság és Igazságosság pártjának több tisztségviselője. A Szerbia Központban is voltak, akik az egyetemista lista támogatása miatt ellenezték a koalíció indulását, és bejelentették távozásukat a pártból. Dragan Gyilas, az Európai Szerbia Lista listavezetője. Az emberek egy része úgy gondolta, hogy nem kell részt venni a választásokon, ez az ő joguk. Akik viszont részt akarnak venni, és úgy gondolják, hogy a részvétel növelésének legjobb módja, ha lehetőség van egy európai párti koalícióra, egy nemzeti opcióra és egy középen álló listára szavazni, azok ezen a listán megtalálják ezt a lehetőséget. Hiszünk abban, hogy ez növelni fogja a részvételt. Ami a legfontosabb, hogy senki sem maradjon otthon, és együtt, ahogy az előttem szólók is mondták, eljutunk az eredményig. Az előrehozott parlamenti választáson a 10-es sorszám alatt indul az SDA Sandžaka, Sandžak őrzői elnevezésű kisebbségi választási lista. A listát a Sandžaki Demokratikus Akció pártja, vagyis az SDA Sandžaka nyújt be 35 jelöltel. A lista élén Ahmedin Skrijej politológus áll, őt Melvin Sadikovic tutini jogász követi, a harmadik helyen pedig Admir Elezovic villamosmérnök és matematikus szerepel. A köztársasági választási bizottság nemzeti kisebbségi listaként hirdette ki a listát. A párt programjának középpontjában a bosnyák közösség jogainak védelme, valamint Sandžak gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítása áll. A párt a decentralizációt minden szinten fontosnak tartja, és hatékonyabb helyi és regionális önkormányzatot szorgalmaz. Kiemelt céljuk a kiegyensúlyozott regionális fejlődés, különösen az elmaradott térségek felzárkóztatása. Ennek részeként a fenntartható fejlődés programjának elindítását és a helyi önkormányzatok költségvetésének stabilizálását tűzték ki célul. A párt nagyobb beruházásokat és kedvezőbb üzleti környezetet szeretne Sandžakban, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Külön hangsúlyt helyeznek a közlekedési, energetikai és vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésére, valamint a turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználására. Programjukban szerepel Sandžak gyorsított fejlesztési stratégiájának kidolgozása is. A párt általános programja szerint kiemelt figyelmet fordítanak a bosnyákok nemzeti és politikai jogainak védelmére, valamint alkotmányos és jogi helyzetük javítására. A bosnyákok megfelelő képviseletét szorgalmazzák a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban és más állami intézményekben is. Támogatják a kisebbségi közösségek jogainak erősítését és az emberi jogok érvényesülését. A listát eredetileg 6128 támogatói aláírással nyújtották be, a köztársasági választási bizottság ellenőrzése után pedig 5910 jogilag érvényes támogatói nyilatkozatot állapított meg. A bizottság tagjai egyhangulag döntöttek arról, hogy a lista nemzeti kisebbségi választási listaként indulhat. Ahmedin Skrijej, az SDA Sandžaka Sandžak őrzői lista vezetője. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Novi Pazar, Tutin, Sienica, Prijepolje, Priboj és Nova Város polgárainak, akik aláírásukkal támogatták a választási listánkat. A választásokon világos programmal indulunk. Ennek része a decentralizáció Szerbia minden szintjén, a kiegyensúlyozott regionális fejlődés és az elmaradott térségek fenntartható fejlesztése, a törvény előtti egyenlőség, az átvilágítási törvény elfogadása, a családok támogatása, valamint olyan feltételek megteremtése, amelyek mellett a fiatalok Sandžakban építhetik a jövőjüket. Biztonságos, gazdaságilag stabil és igazságos államot szeretnénk. Célunk, hogy Szerbia minden polgára számára biztosítva legyen a boldog jelen és a biztonságos jövő. Az előrehozott parlamenti választásokat október 25-én tartják Szerbiában. A köztársasági választási bizottságnak október 9-ig kell véglegesíteni a választási listákat, vagyis addigra kell eldöntenie, hogy mely pártok, koalíciók és kisebbségi szervezetek jelöltjei szerepelhetnek hivatalosan a szavazólapon.
0: Választások 2026.

0: Már is folytatjuk tovább a napindítót, egy újabb témával jelentkezünk. Egyre több a kibertámadás Szerbiában. Tavaly több mint 3 millió kibertámadási kísérletet regisztráltak a technológiai és e-közigazgatási hivatal által védett rendszerek ellen, miközben csak az idei év első 8 hónapjában ez a szám elérte az 5,5 milliót. A kiberbiztonságért és a mesterséges intelligencia alkalmazásáért felelős nemzeti és regionális innováció központ a Szerbiai Gazdasági Kamarával és egy osztrák szervezettel együttműködésben elindította az első olyan képzési programot, amelynek célja, hogy a szakemberek megszerezzék a vállalatok és intézmények professzionális kibertámadásokkal szembeni védelméhez szükséges ismereteket és készségeket. Szerbia ezzel 10 olyan szakemberrel gazdagodott, akik tanúsítványt szereztek. Orosz Ildikót hallják.
1: Az új európai szabályozás szigorúbb kiberbiztonsági előírásokat vezet be, az Európai Unió erre vonatkozó irányelve pedig arra kötelezi a kulcsfontosságú ágazatokban működő vállalatokat és intézményeket, hogy hatékonyabban védjék információs rendszereiket, mérjék fel a kockázatokat, és gyorsabban reagáljanak a kiberbiztonsági incidensekre. A szerbiai infrastruktúra egyre gyakrabban válik kibertámadások célpontjává, ezért a rendszerek védelme és a fenyegetésekre való felkészülés egyre fontosabbá válik. Mihajlo Jovanović, a Technológiai és E-közigazgatási Hivatal igazgatója. Szerbia az információ biztonsági törvény elfogadásával összehangolta jogszabályait az európai szabályozással. A törvény a jövő év január 1-től alkalmazandó, és mindannyiunk számára komoly feladatot jelent, hogy minél több olyan szakemberünk legyen, aki tisztában van azzal, mit kell tennie az információ biztonság területén, és hogyan kell megvédeni a kritikus infrastruktúrát mind a közigazgatásban, mind a gazdaságban. Ez még csak az első tanfolyam és az első 10 résztvevő. Természetesen sokkal több szakemberre van szükségünk ezen a területen. A kibertámadások nem csupán biztonsági, hanem komoly gazdasági kockázatot is jelentenek. A Világgazdasági Fórum szerint az online csalások az előző évben világszerte több mint 1 000 milliárd dollár kárt okoztak a támadóknak kifizetett vagy elvesztett összegek formájában, miközben egyes országokban a veszteségek meghaladták a GDP 3%-át. Rehát Tutenek, az Osztrák Szabványok nevű osztrák tanúsító szervezet képviselője. A vállalatoknak mindenképpen össze kellene hangolniuk működésüket ezzel az irányelvvel, mivel annak célja a potenciális kockázatok csökkentése és a kiberfenyegetésekkel való szembenézés. Ezt a programot azért indítottuk el, hogy fejlesszük a vállalatok munkatársainak ismereteit és készségeit, hogy jobban felismerhessék és csökkenthessék a kibertámadásokkal kapcsolatos kockázatokat, amelyek éppen most is bekövetkeznek. A kiberbiztonsági oktatás jelentőségét jól szemlélteti, hogy világszerte csak augusztusban hetente mintegy 2500 kibertámadást regisztráltak, ami 22%-kal több az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ilyen környezetben a szakemberek képzésébe és a rendszerek védelmébe történő beruházás a vállalati működés szerves részévé válik.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Választások 2026.
1: Az október 25-i előrehozott parlamenti választás után nemzeti tanácsi választásokat is tartanak Szerbiában, mégpedig november 8-án. Ekkor szavazhatnak a vajdasági magyarok a Magyar Nemzeti Tanács összetételéről. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról dr. Ladóczky Gyulát, a Köztársasági Választási Bizottság tagját kérdezzük. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük a külön választói névjegyzékkel. Ebben kik szerepelnek, tehát kik szavazhatnak majd november 8-án? Automatikusan lehet bekerülni, vagy kérni, regisztrálni kell?
2: A külön választói névjegyzékbe kérelmezni kell a felvételt. A közigazgatási hivatalokban kell egy megfelelő űrlapot kitölteni ehhez. Ezek után a közigazgatási hivatal hoz egy végzést, és akkor ezzel be is került a külön választói névjegyzékbe, aki ezt szeretné. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem magától értendő, tehát ez csak is önkéntes alapon, és ezt meg kell tenni, amit az imént említettem. Nem csak a magyar névjegyzék, nem csak a magyar külön választói névjegyzék esetében, hanem a többi nemzeti kisebbség esetében is. Az általános választói névjegyzékben oda nem kell kérelmezni, az automatikusan történik a felvétel a nagykorúság betöltése után.
1: Hogyan, és tehát hol lehet azért ezt ellenőrizni, hogy benne vagyunk-e külön választói névjegyzékbe, és milyen személyes dokumentum kell hozzá? Meddig lehet egyébként?
2: A községi és városi közigazgatási hivatalban lehet ezt ellenőrizni személyesen, illetve elektronikus úton is le lehet ellenőrizni, mégpedig a Pószében Birácskiszpiszak van egy ilyen link, ezt az interneten, aki ezt beüti a keresőbe, akkor ez megjelenik, és oda a személyigazolványból be kell írni a személyi számot, a gyömöbögöt, és ezek után itt automatikusan megjelenik, hogy valaki fel van-e iratkozva, és megjelenik az is, hogy melyik választói névjegyzékbe, és az is megjelenik, hogy melyik szavazóhelyen fog majd szavazni.
1: Mi van akkor, hogyha változás történt mondjuk két választás között az adatokban? Ezt is külön kell jelezni?
2: Az adatokban történő változás most már automatikusan átvezetődik, tehát a korábbi években előfordult az, akkor is főszabály szerint így kellett volna történnie, előfordult azonban az, hogyha valaki lakhelyet változtatott, hogy akkor valamilyen módon lekerült a külön választói névjegyzékből, azonban ezt a rendszert korrigálták most már, és nem, tehát ha bárki lakcímet változtat, nem kell, és nincsen külön tennivalója ez ügyben, ott marad a külön választói névjegyzékben.
1: Előfordulhat-e egyébként, hogy valaki mondjuk több nemzeti kisebbség választói névjegyzékében is szerepel?
2: Ez nem fordulhat elő, egy polgár csak egy nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében szerepelhet, az viszont előfordulhat, hogy meggondolja magát. Én ennek szemtanúja is voltam a közelmúltban, valamilyen feladatom volt a közigazgatási hivatalban, és láttam, hogy egy választópolgár azt mondta, hogy föl szeretne iratkozni a horvát választói névjegyzékre, és közölték vele, hogy ő már a Bunyavác külön választói névjegyzékben szerepel, és mondták, hogy megteheti ezt, hogy feliratkozik, azonban először le kell iratkoznia, tehát ki kell iratkoznia a másikból. Ez ugyanúgy önkéntesen ki kell tölteni egy nyilatkozatot, hogy az adott külön választói névjegyzékből ki szeretne iratkozni, és egy másikra szeretne feliratkozni.
1: Tehát ez megvan ennek a törvényes folyamata, de lehetséges.
2: Lehetséges, igen. Tehát ugyanez, csak visszafelé.
1: Egyébként mekkora jelentősége van annak, hogy hányan szerepelnek a magyar választói névjegyzéken?
2: Hát ennek nagy a jelentősége azért, mert így közvetlen úton tudjuk a Magyar Nemzeti Tanács képviselőt megválasztani, és ez a többi nemzeti kisebbségre is vonatkozik, tehát az a szabály, hogy az utolsó népszámlálási adatokhoz képest legalább 40%-ának az adott nemzeti kisebbségnek fel kell, hogy legyen iratkozva a külön választói névjegyzékbe, és akkor így közvetlen úton tudnak képviselőket választani. Kettő nemzeti kisebbség esetén ez nem így van, ők elektorok útján választják meg a nemzeti tanácsukat, az albán és a gorán nemzeti tanácsról van szó. Korábban a horvát is ide tartozott, azonban most feliratkoztak elegendően ahhoz, hogy ők is közvetlen úton választják a képviselőiket.
1: Még egy kérdés egyébként, van valamilyen határidő, ameddig ellenőrizni lehet azt, hogy benne vagyunk-e a külön választói névjegyzékben?
2: Erre nincs határidő, nincs. Arra van határidő, hogy meddig lehet feliratkozni a választások előtt. Ennek a határideje október 23-a, utána még november 4-ig is ezt meg lehet tenni, de akkor ez már egy kicsit bonyolultabb, mert akkor már nem a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatala végzi ezt, hanem a minisztériumhoz tovább küldik, tehát ez egy ilyen kis technikai, hogy mondjam, bonyodalmat okoz, de november 4-ig lehet végül is, de én mindenkit arra kérek, aki fel szeretne iratkozni, hogy ezt tegye meg október 23-áig.
1: Térjünk át az MNT jelölt listákra. A Magyar Nemzeti Tanácsi Választással kapcsolatban egyelőre egy választási jelölt listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság. Kik állíthatnak listát?
2: Listát állíthatnak olyan kisebbségi pártok, amelyek kisebbségi pártként vannak regisztrálva. Ez a statútumokban kell, hogy rögzítve legyen, hogy mik a céljaik. Ezen kívül civil szervezetek is állíthatnak, de ők is, tehát az alapszabályokban rögzíteni kell, hogy kisebbségvédelemmel és a kisebbségi jogok képviseletével szeretnének foglalkozni, valamint polgárok csoportja is jelölt listát állíthat, ehhez három polgár szükséges. Itt ugyanúgy kötni kell egy megállapodást, úgymond is, amit hitelesíteni kell, és ebbe is rögzíteni kell, hogy ők mit szeretnének. Fontos tudnivaló, hogy aki részt kíván venni, tehát jelölt szeretne lenni, annak is fel kell, hogy legyen iratkozva a külön választói névjegyzékbe, csak úgy, mint aki szavazni szeretne. Enélkül lehetetlen részt venni a választásokon.
1: Ha már a jelölteknél tartunk, hány jelöltet tartalmazhat egy lista?
2: Hát ez attól függ, hogy egy adott nemzeti kisebbségnek hány tagja van az utolsó népszámlálás szerint. A legnagyobbaknak, aki népesebbnek úgymond, a magyaroknak például, vagy a bosnyákoknak 35 tagú a nemzeti tanácsuk, és a kisebb nemzeti közösségeknek, kisebb lélekszámban élő nemzeti kisebbségeknek pedig nyilván alacsonyabb a szám.
1: Támogatói aláírások kellenek, ugye? Mennyi?
2: Támogatói aláírások az utolsó népszámlálás szerinti, illetve a külön választói névjegyzékbe feliratkozottakhoz képest 1% szükséges. Tehát most a pontos számot így centire pontosan úgymond nem tudom, mert ez állandóan változik. Az ideglenesen lezárt külön választói névjegyzék szerint a magyar nemzeti kisebbségnek úgy nagyjából 105 ezer tagja iratkozott fel erre a külön választói névjegyzékre, és ennek az 1% szükséges, tehát nagyjából 1050 támogatói aláírás szükséges ahhoz, hogy valaki listát tudjon állítani.
1: Meddig lehet benyújtani ezeket a listákat?
2: Október 23-áig.
1: Tehát itt is ez a
2: határidő. Itt még nem hangolták össze, tehát itt még a régi törvény van alkalmazásban, nem hangolták össze még a parlamenti képviselők választásáról szóló törvénnyel ezt a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, és itt még ez egy jogi érdekesség, hogy itt még a régi szabályok szerint történik minden, mint az előző parlamenti választásokról szóló törvény alapján. Azzal volt összehangolva, és az újjal még nem történt meg ez az összehangolás.
1: Mikorra várható, hogy véglegessé válnak majd a listák, hogyha
2: október 28-ára.
1: 28-ára.
2: Igen.
1: Hogyha a szavazásra is rátérünk, ami az MNT választásokat illeti, hol, mikor, hogyan lehet majd szavazni?
2: Hát a választópolgároknak főszabály szerint ugyanazon a szavazóhelyen kell megjelenniük, ahol korábban. Tehát azt el kell, hogy mondjam, hogy kevesebb szavazóhely lesz. Tehát ez egy főszabály, de előfordulhat az is, hogy mivel kevesebb szavazóhely fog megnyílni, lehet, hogy egy másik szavazóhelyre fogják a polgárt behívni. Ez mondom attól függ, hogy hány szavazó lesz. Szabály szerint 100 és 2500 szavazó között kell megnyitni egy szavazóhelyet. Tudni kell, hogy itt a szavazatszedő bizottságoknak itt bonyolultabb feladatuk van, mint egy hagyományos választás alkalmával, mert minden nemzeti kisebbségnek itt külön választói névjegyzék kivonata van ott náluk. Tehát a szavazóhelyen, most mondok egy példát, Szabadkán például szavazhat 5-6-7-8 nemzeti kisebbség is egy adott szavazóhelyen, és ha már egy nemzeti kisebbségi választó is ahhoz a szavazó körzethez tartozik, akkor azt az egyet is ott fogják szavaztatni, és ehhez egy külön jegyzőkönyvet kell kitölteniük. Tehát én mindenki figyelmét felhívom arra, hogy amikor erre a választásra majd sor kerül, tehát a parlamenti választások után, amely ugye október 25-én kerül megtartásra, ez november 8-án lesz, hogy minden esetre ellenőrizze le, hogy melyik szavazóhelyre hívták, mert itt is kap egy értesítést. Ha nem kapott értesítést, de tudja, biztosan tudja, hogy fel van iratkozva a külön választói névjegyzékbe, akkor az imént említett linken meg tudja tekinteni, hogy mely szavazóhelyre kell, hogy menjen, illetve fel tudja hívni a községi közigazgatási hivatalt is, ahol ezt el fogják mondani neki. És figyeljen oda, hogy akkor erre a megfelelő szavazóhelyre menjen, ne lendületből automatikusan arra, ahova mindig szokott. Mert általában oda kell menni, de nem minden esetben.
1: Ez is egy egész napos folyamat lesz egyébként?
2: Minden ugyanúgy történik, tehát reggel 7-től este 8 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyek. Várhatóan itt azért kevesebb ember fog megjelenni, vagyis kevesebb szokott megjelenni, hát reméljük, hogy most ez nem így fog történni, hanem nagyobb lesz az érdeklődés.
1: A választólapon egyébként hogyan kell majd szavazni?
2: Ugyanúgy egy listát kell bekarikázni, mint az általános választásokon.
1: Mi a helyzet ugye akkor, hogy ha már hasonló dolgokról tudunk beszámolni, tehát hogy a választás időpontja, és hogy mettől meddig tart, hogy meddig tart egyébként a kampány, illetve mikor kezdődik, és meddig tart a kampánycsend ez esetben?
2: A kampánycsend ugyanúgy, mint a másik választás esetében, itt is 3 nappal előtte akkor következik be a kampánycsend. A kampánycsendből mindig azért viták szoktak kerekedni, hogy akkor kísértette meg, ki tartotta be, ki nem. Törvényben sajnos vannak kisebb joghízagok, és a szankciókat se veszik túl komolyan senki, és ebből általában azért viták szoktak kerekedni, de ettől még vannak olyan nem szeretnék ötleteket adni senkinek, mert tudják ezt a listaállítók is, de például azért a közösségi médiára ez nem vonatkozik, még néhány dologra sem. Ez inkább a rádióadásokra, tévéadásokra, ilyenekre vonatkozik jobban.
1: Sok mindent lehetett olvasni arról, hogy például ki felügyeli majd a választás tisztaságát.
2: Hát a választás tisztaságát egyrészt a Köztársasági Választási Bizottság felügyeli. Ennek törvényes feladata, hogy ezt felügyelje, és hogy a választások tisztán, fair módon a törvényekkel összhangban történjenek meg. Ezen kívül számos külföldi megfigyelő is lesz, tehát külföldi emberi jogi szervezetek megfigyelői, külföldi, tehát Szerbiában lévő külföldi nagykövetségek képviselői, és egyéb választással foglalkozó nemzetközi szervezetek képviselői is megfigyelik. Azon kívül, hogy a listaállítók, az általános választásokon a listaállítóknak is joguk van megfigyelőket állítani minden szavazóhelyre. Itt viszont ez másképp fog történni, itt úgymond független szavazatszedő bizottsági tagok lesznek, ezt a közszférából fogják összeállítani nagyjából, tehát itt előnyt élveznek azok majd, akik a közszférában dolgoznak, tehát ez egy kicsit másképp fog lezajlani, és kevesebb ember fog a szavazó helyen lenni, mint ahogy azt megszokhattuk az általános választások alkalmával.
1: Mikorra várhatók majd eredmények?
2: Hát ez attól függ, hogy mennyi fellebbezés, mennyi kifogás fog érkezni a választási bizottsághoz. Ebben az esetben a nemzeti tanácsi választásnál itt 24 óra áll a fellebbezések elbírálása, 24 óra rendelkezésére a Köztársasági Választási Bizottságnak ahhoz, hogy elbírálja ezeket a fellebbezéseket. Főszabály szerint, tehát 96 órával a választások után akkor kellene végeredményt hirdetni, de hát ez az utolsó fellebbezés jogerőre emelkedésétől lesz 96 óra gyakorlatilag, tehát ideális esetben ez a választás napja után, tehát vasárnap van a választás, és csütörtökön megtörténne, hogyha nem lenne fellebbezés, és lehet, hogy meg is történik.
1: Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást, és hogy a legfontosabb információkat, határidőket elmondtuk a hallgatóinknak. Dr. Ladóczky Gyulát, a Köztársasági Választási Bizottság tagját hallották. Még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Választások 2026.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyv program keretében biztosított kiadványokat, írt a Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvívő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csaknem 50 000 ingyenes tankönyvet jelent közel 29 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyv programban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és

0: Irodalom tankönyveit már megkapták, a többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba, zárja bejegyzését az ügyvivő oktatási államtitkár. Több mint 700 végzős középiskolás és 19 felsőoktatási intézmény vett részt az idei EduExpo pályaválasztási rendezvényen Zentán. Azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven folyik az oktatás. A fiatalok tájékoztatást kaphattak a képzésekről és a felvételi lehetőségekről. Emellett megismerhették a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját, valamint a vajdasági kollégiumok, diák és ifjúsági szervezetek kínálását. November 9-ig várja a felterjesztéseket a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Életfadíjra, valamint az aranyplakett és a plakett elismerésre. Az elismerésekkel olyan személyeket, közösségeket és szervezeteket díjaznak, amelyek kiemelkedő munkát végeznek a vajdasági magyar közösség kulturális életének megőrzéséért és erősítéséért. Jelölni lehet többek között az anyanyelv ápolás, a népzene, a néptánc, a színház, az irodalom, a képzőművészet, a pedagógia, a kutatás és a helytörténet területén végzett kiemelkedő munkát. A felterjesztéseket legfeljebb 2 oldalas indoklással november 9-ig lehet eljuttatni a VMMS-hez elektronikusan vagy postai úton. A díjazottról a szervezet elnöksége novemberben dönt. A holokauszt utáni Topolyai Színház élet újjászületéséről tartott előadást a Szabadkai Zsidó Hitközségben Oláh Tamás teatrológus és dramaturg. Az Emlékezés Színháza című előadás 2 meghatározó alak, Dimitrijevics Mara és Lányi István történetén keresztül mutatta be a háború utáni időszak színházi törekvéseit és kulturális újjáéledését. A rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a helyi színház történet egy különleges fejezetébe, felidézve mindazok munkáját, akik a nehéz idők ellenére is éltették a színpadot és a közösségi kultúrát. Tűz ütött ki éjjel a Copaunicon található Klub A hotelben. A lángok az egész épületre átterjedtek, számoltak be az RTS helyszíni tudósítói. A Raskából és Copaunicból érkező tűzoltó egységek azonnal megkezdték a beavatkozást, a tüzet azonban egyelőre nem sikerült teljesen megfékezni. A tűz keletkezésének okai egyelőre ismeretlenek. Nem hivatalos információk szerint a tűzesetben senki sem sérült meg. A hotel mintegy 1 éve felújítás alatt áll, a munkálatok pedig már a befejezéshez közeledtek. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 10 fokot mutat a hőmérő. Októberhez képest szokatlanul meleg időben lesz ma részünk, 29 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B-címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
0: Napindító. Ez itt már a Napindító harmadik órája, amelyben stúdió vendéget köszönhetek. A Látás Világnapját minden év októberének második csütörtökjén ünnepeljük, tehát idén ma azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet szemünk egészségének fontosságára, a látáskárosodásra és a rendszeres szemészeti szűrővizsgálatokra. A látás problémák jelentős része megelőzhető vagy gyógyítható megfelelő odafigyeléssel és időben érkezett kezeléssel. Vendégünk Halugin Laura, optikus. Köszöntelek a műsorban.
2: Jó reggelt mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást.
0: Tegeződni fogunk, régebbről ismerjük egymást, így könnyebb lesz a beszélgetés menete. Miért fontos a látásvizsgálat? Érdemes-e egyébként rendszeresen ellenőriztetni a szemünket?
2: A rendszeres látásvizsgálat azért fontos, mert tulajdonképpen a látásunk sokszor fokozatosan változik, ugye? Ezért ezt nem mindig vesszük észre azonnal. Egyszerűen hozzászokunk ahhoz, hogy egy kicsit homályosabban látunk, és sokszor csak a megfelelő korrekciókor döbbenünk rá, hogy mennyivel élesebben is látunk most. Felnőtt korban akkor is érdemes rendszeresen ellenőriztetni a látásunkat, ha nincs különösebb panasz. Hogy milyen gyakran, az ugye sok mindentől függ, tehát az életkortól, a dioptriától, az esetleges meglévő problémáktól, hogyha van más is, és ugye az egészséges, az általános egészségi állapottól is. Hogyha azonban van valamilyen változás, vagy tünetet észlelünk, természetesen nem kell megvárni a következő rutin ellenőrzést, hanem azonnal jelentkezni az orvosunknál.
0: Egyébként, hogyha már a tüneteknél tartunk, igen, akkor melyek azok a tünetek, amelyek már szemészeti vizsgálatot indokolnak? Tehát mi az, amit ki lehet emelni?
2: Hát ez is olyan, hogy tulajdonképpen individuális dolog. Tehát vannak ezek az alapvető dolgok, hogy esetleg a fejfájás, vagy a hunyorítás, szemfáradtság, szemkiszáradás. Tehát ilyenkor jelentkezni kell. Tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez most korrekcióhoz ugye szükséges, viszont egy jele, hogy
0: lehet,
2: hogy valami baj van esetleg, vagy igen, jobb szemüveg, vagy bármi kell. Igen.
0: Sok embernek a munkahelyén ugye, hát szembesül azzal, hogy a képernyő használat az a munkaidő jelentős részét kiteszi, például mondjuk az én esetemben is. Mennyire terheli ez a szemünket? Valóban rontja a látást, vagy inkább más problémákat okoz?
2: Ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés különben, így a mindennapokban is. A képernyő előtt végzett hosszantartó munka úgynevezett digitális szemfáradtságot okoz. Ez az, amit érzünk, ugye? Amikor hosszú ideig koncentrálunk egy képernyőre, kevesebbet pislogunk, ezért történik az, hogy a szemünk kiszárad, pont amit említettem az előbb, elfáradhat vagy irritáltá válhat. Jelentkezhet égőérzés is, homályos látás, vagy akár fejfájás is. Nem lehet egészen pontosan azt mondani, hogy pont, tehát hogy a számítógép vagy a telefon egyszerűen elrontja a szemet. Problémát sokkal inkább az okozza, hogy hosszabb ideig nem pislogunk, és ebből kifolyólag történik, tehát folyamatosan a többi dolog is. És itt kezdődik a fájdalom és a többi probléma.
0: Hogyha viszont figyelünk arra, hogy többet pislogjunk, akkor ez mind-mind nem történik meg?
2: Így van, és ezt pont akartam is említeni, hogy van egy ilyen, hát idézőjelben szabály, 20-20-20 szabály, ami azt jelenti, hogy például 20 percnyi közelre nézés után tartunk egy rövidebb szünetet, és legalább 20 másodpercig nézzünk egy körülbelül hát nagyjából 6 méter távolságra lévő tárgyat. Ezzel tulajdonképpen pihentetjük a szemünket.
0: És elég ezt 20 másodpercig így megtenni, van, 20 perc egy után.
2: Igen. Tehát, hogyha az ember oda tud arra figyelni, hogy mondjuk egy 20 perc komoly koncentráció közelre nézés után tart egy kisebb szünetet, hogy a szemét elengedje, tehát itt ebből kifolyólag a szemizmok elengedik magukat, ellazulnak, akkor ez már teljesen másképp működik, és nem is jut el odáig a dolog, hogy szemfáradtság vagy szemkiszáradáshoz jusson.
0: Na, ez egy nagyon jó tanács, megfogadom én is. Mit tehetünk a mindennapokban a szemünk egészségének megőrzéséért? Mondjuk különösen akkor, hogyha valaki egész nap ugye a számítógép előtt dolgozik.
2: Ez az első, tehát ezért tehát oda kell figyelni, illetve például, hogyha szemüveget visel az illető, akkor vannak ilyen különböző kékfényszűrős szemüvegeink is, ami érdekes, hogy tehát dioptria nélkül is lehet, tehát nem kell, hogy nem feltétlenül kell, hogy az illetőnek dioptriája legyen, nyugodtan lehet dioptria nélkül is, én is a munkán vettem olyat, biztos, ami biztos, kíméli a szemet, enyhíti a színeket, és például az is, hogyha ilyen munka, akkor az sokat jelent.
0: Például ez is egy lépés,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen.
0: Térjünk rá egy picit a gyerekekre is. Mire kell különösen figyelni náluk? Milyen jelekből vehetik észre a szülők, hogy a gyermek látásával probléma lehet? És hogyha viszont nincs probléma, akkor mikor érdemes először elvinni a gyereket ellenőrzésre?
2: Gyermekkorban különösen fontos, hogy a látásvizsgálat, mert ők azt hiszik, hogy így látok, és így jó. Ő nem tudja, hogy mi a jó, mi a...
0: Nem tudja a különbséget.
2: Nem tudja a különbséget érzékelni, igen. Ezért hát a szülőknek ugye oda kell figyelni arra, amint észreveszik, hogy hunyorog, vagy nagyon közelül a televízióhoz, esetleg túl közel tartja a telefont, a könyvet, félrebillenti a fejét, becsukja az egyik szemét, gyakran dörzsöli a szemét, és hogyha fejfájása is panaszkodik, akkor ezek már jelek ahhoz, hogy el kell menni az orvoshoz. Azt ajánlják, hogy 3-4 éves korban legyen egy ilyen első komolyabb látásvizsgálat. Na most ez is egy ilyen alapajánlat, mert hogyha a családban már van, aki esetleg dioptriás, vagy komolyabb látás problémái vannak, akkor előbb is ajánlják őket. Tehát ezek ilyen apró jelek, amikre érdemes odafigyelni.
0: Az idősebb korosztálynál melyek a leggyakoribb látás problémák, és mely betegségeket lehet időben felismerni, mondjuk a rendszeres vizsgálattal éppen?
2: Az életkor előre haladtával ugye a szemünkben is természetes változások történnek, és már 40 éves kor után sokan észreveszik, hogy egyre nehezebben olvasnak, tehát a közeli, közelre
0: mondjuk
2: való
0: én
2: nézés.
0: Mondjuk 40 előtt észrevettem ezt.
2: Hát igen, van olyan is, de mondjuk ez az a tipikus, amit preszbiópiának nevezünk, tehát ez az öreg szeműség, 40 éves kor után jelentkezik, és itt úgy is mondják, hogy évente egyszer kell egy ilyen rutin ellenőrzés, hogyha minden rendben van, ezzel tudják nagyon szépen is időben korrigálni. Ez a szemnek a természetes öregedési folyamatának a része, tehát ez elkerülhetetlen. Idősebb korban gyakoribban válik a szürke hályog, a zöld hályog, ugye, illetve a makulát érintő elváltozások is. És fontos tudni, amit szeretnénk megemlíteni, hogy bizonyos szembetegségek kezdetben nagyon kevés tünetet, illetve semmilyen tünetet sem mutatnak. Úgyhogy erre ezért is ajánlják, hogy évente egy rutin ellenőrzés. Első, hátsó szegmens, szem, tehát a szem nyomást, mindent meg kell nézni, és akkor az ember nyugodt.
0: Egyébként mennyire jellemző az, hogy valaki szemüveget visel, és az idő előre haladtával mégis javul a látása, és mondjuk másfajta dioptriára lesz szüksége, tehát hogy nem romlik még inkább, hanem hogy javul. Ez mennyire jellemző? Nekem vannak ismerőseim, akik pont így jártak egyébként.
2: Ez elég ritka.
0: Ritka.
2: Ritka, ez tényleg ritka dolog. Általában vagy stagnál, tehát nagyon sokáig ugyanúgy áll, ez még a jobbik eset, ugye, vagy pedig romlik.
0: Tehát inkább a ritkább inkább, kategóriába
2: igen,
0: tartozik.
2: Igen.
0: Hogyha egyetlen tanácsot kellene adni így a hallgatóknak a szemük egészségével kapcsolatban a beszélgetésünk végén, akkor mi lenne az?
2: Ne várjuk meg, amíg rosszul látunk, ahhoz, hogy ellenőriztessük a látásunkat és a szemünk egészségét, mivel annyira természetesnek vesszük, hogy látunk és hogy jól látunk, hogy sokszor csak akkor kezdünk foglalkozni vele, amikor már valamilyen panasz van.
0: Mindegyébként, ez
2: igen,
0: így van, és igaz.
2: És ilyenkor már késő van.
0: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltál, és a beszélgetést is. Halugin Laurát, optikust hallották. Még egyszer köszönöm.
2: Én köszönöm nektek, szép napot!

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Ezek az információk pedig a mai napra, október 8-ára csütörtökre szólnak. Nézzük a hivatalos információkat. Az euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 32 dinár 4 parát ér. A svájci frank középárfolyama 125 dinár 73 para. Az angol font középértékét is megemlítjük, ez 138 dinár 31 para mai napon, és végül, de nem utolsó sorban érkezik az amerikai dollár középárfolyama 104 dinár 71 para a mai napon. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos devizainformációit hallották, a folytatásban érkezik a magyar szó lapszemle, mert hogy a stúdióban már itt van az újság, csütörtöki számról van szó, tehát a melléklet a Tarkavilág, amelynek a címoldalán Puskás Zoltán, Verebes Andrea, Kucsov Borisz és Ágyas Ádám látható, hogy miért is szerepelnek ők a címoldalon, kiderül. Annyit előjáróban elárulok, hogy egy új előadásról van szó. Természetesen a nevek hallatán gondolom, ez már körvonalazódott, és hát a részletekről pedig a folytatásban számolunk be. Egy Madonna dal érkezik most itt a 107,1 MHz-en, erre pörgünk tovább. And you can dance for inspiration. Come on.

0: reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112. Reklámot hallottak.

Itt a magyar szó a kezemben, megérkezett a stúdióba a mai szám, amelynek a melléklete a Torkavilág, belelapozzunk az újságba, amelynek az ára 60 dinár. Ismét Edu Expo, ez látható a címoldalon, egy fotóval illusztrálva, ahol sok-sok fiatal, tájékozódik a lehetőségek között, mert hogy az Edu Expo felsőoktatási és pályaorientációs kiállítás, amit idén 10. alkalommal szerveztek meg, és ez alkalommal is Zenta adott otthont a rendezvénynek. Hogyha jól mondom, akkor ma pedig a Suli Expót szervezik meg, ugyancsak Zentán, ami pedig ugye a végzős 8-osokat, illetve a 7-eseket, az általános iskola 7-es diákjait is várja, középiskolai bemutatókkal és lehetőségekkel, hogy hol érdemes tovább tanulni, ha középiskoláról van szó. Az Edu Expóról pedig a címoldalon és a 12. oldalon írnak bővebben is a mai magyar szóban. Aztán őszintén szeretettel, klasszikus dallamok, humor és egy este, amely a közönségnek is jut majd szerep. Ezt ígéri Kassa Bálint és a Grand Zenekar október 15-i fellépése a Szabadkai Zsinagógában, tehát ez jövő héten lesz. Nálunk is vendég szerepelt a művész úr, és egy nyeremény játékot is szerveztünk a héten. Ugye a koncert apropóján szerencsés nyertesünk pedig részt tud venni ezen a koncerten, és hát egyébként a szabadkai fellépést egy újvidéki koncert is követi majd a Szerb Nemzeti Színházban, mindenről bővebben a 9. oldalon olvashatnak. Aztán 5 ország kutatói Újvidéken a Minoritas Poetikai 6 címmel tegnap kétnapos nemzetközi tudományos konferencia kezdődött az újvidéki magyar nyelv és irodalom tanszék szervezésében. Mindenről bővebben a 8. oldalon olvashatnak. Aztán belelapozunk még egy picit. Például írnak arról is, hogy hétfőn megkezdődött a gyalogos és kerékpárút kiépítése a Palicsi Aquapark előtt, ezt írt a Facebook oldalán a Palics Park Kft. Aztán ideiglenes útlezárás, ma ugye Szabadka Város Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkársága tette közzé ezt az információt, hogy a Jován Mikity utcában végzett útfelújítási munkálatok miatt 7 és 17 óra között teljesen lezárják az utat az 51. hadosztály utcától a Brács utcai kereszteződésig, azaz az új felüljáróig, amely a Jován Mikity és a Proletár Brigádok utcákat összeköti. A munkálatok ideje alatt a Jován Mikity és az 51. hadosztály utca kereszteződését lezárják, tehát a forgalom elől a járműveket alternatív útvonalakra terelik, és az itt közlekedő autóbusz útvonala is módosul emiatt, úgyhogy ezt az információt most így részletesen is közöltük itt a hallgatókkal. Családi nap és halászléfőző verseny, szombaton és vasárnap várják az érdeklődőket Palicsra, és egyéb más érdekességekről is olvashatunk a mai magyar szóban. De térjünk át azért egy picit a mellékletre is, a Torkavilágra, aminek a címoldalán, ahogyan említettem, Puskás Zoltán, Verebes Andrea, Kucsov Borisz és Ágyas Ádám látható. A Striptease című előadást mutatják be ugyanis a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. A bemutató szombaton, azaz október 10-én este 7 órakor lesz, az előadást pedig az említett Puskás Zoltán rendezi, aki egyben a díszlet és jelmeztervező, és hát a színészekkel és a vele készült beszélgetést találják a Torkavilágban. Aztán Tuniszt mutatják be egy picit közelebbről is, fotókkal. Vérvételre készül, ezeket a hibákat sokan elkövetik, ha vérvételre készülnek, erről olvashatunk. Mennyire befolyásolja a rossz alvás a labor eredményeinket? Hát úgy látszik itt az elején rögtön egy picit az egészségügyi témákat helyezik előtérbe az újságban. Sportoljunk ősszel is, erre is felhívják a figyelmet, hogy bizony nem csak szép időben, jó időben érdemes kimozdulni és megmozgatni magunkat, hanem ősszel vagy akár télen is. Aztán olvassunk, először kérdőjellel, aztán felkiáltójellel. A tévé és a számítógép világában az olvasás valahogy háttérbe szorul, azt hiszem ezt sokan tapasztaljuk. Élesszük fel újra az olvasás csodáját, és hát néhány csemege abból, hogy mit is érdemes olvasni, hogyha szeretnénk könyvet a kezünkbe venni. Nézzük tovább.
gomba kisokos, milyen fajtát milyen ételhez használjunk, ugye van itt csiperke, aztán sitake gomba, róka gomba, vargánya, laska gomba és kucsma gomba. Milyen ételekhez érdemes ezeket használni, mondjuk köretként, kiderül a tarkavilágból, és hogyha már gomba, akkor ugye a receptek is az őszi gombavarást hozzá kell nekünk, vagyis a gomba egészséges, finom, sokoldalú, sütve, töltve is felhasználható a konyhában, úgyhogy receptekkel készülnek. Itt van a heti előrejelzés is, ami a horoszkópot illeti. RTV melléklet is található a tarkavilágban, és a végén pedig rejtvény. Úgyhogy érdemes belelapozni a mai magyar szóba és mellékletébe, tegyenek így.

Gyászjelentés következik a Szabadkai Magyar Rádióban, a Szabadkai Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 94 éves korában elhunyt Jéla Nimcsevics, Szabadka, Nagy Imre utcai lakos. Temetése ma 14 óra 30 perckor lesz a Zentai úti temetőben. A Fonero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok, hírek következnek.
8: Választások 2026.
7: Október végéig, legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alekszandr Vučić kampánykörútja Pancsovai állomásán. Egyúttal azt is bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások a bánáti vasútvonalról. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia listavezetője elmondta, a kínaiakkal, az üzbégekkel és az oroszokkal kezdtek tárgyalásokat a bánáti szakaszról. A terv szerint a bánáti vasútvonal Pancsovától Opaván keresztül Nagybecskerekig épülne meg, onnan egy szárnyvonal vezetne Nagykikindára, majd csatlakozna Szabadkához. A beruházás több mint 1,5 milliárd euróba fog kerülni, de Vučić szerint ezek olyan beruházások, amelyek megváltoztatják az emberek életét és új befektetőket vonzanak a térségbe. Fel kell gyorsítani az európai integráció folyamatát, hogy Szerbia 2030 végig az Európai Unió teljes jogú tagjává válhasson, hangzott el az Európai Szerbia választási lista szerda esti Kragujevaci lakossági fórumán. A rendezvényen elmondták, hogy a politikai tömörülés konkrét megoldásokat kínál a polgároknak, amelyek stabilitást, biztonságot és jobb életkörülményeket teremtenének.

0: Dragan Gyilas, a Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke, az Európai Szerbia listavezetője a programot ismertetve bejelentette, hogy kormányváltás esetén az új kabinet már az első ülésen feloszlatná a biztonsági információs ügynökséget, és helyette új szervezetet hozna létre. Bejelentette azt is, hogy szankciókat vezetnének be Vlagyimir Putyin orosz elnöke és az általa oligarcháknak nevezett üzletemberekkel szemben. Ha hatalomra kerülnek, azonnal leállítjuk az Expo projektet, mert a Szerbia történetének legnagyobb kifosztása, fogalmazott Gyilas, hozzátéve, hogy a beruházásra fordított valamennyi dinár felhasználását kivizsgálnák. Rasim Jajić, emberi ilyen kisebbségi választási lista vezetője szerda este kijelentette, hogy az október 25-i parlamenti választás után készek tárgyalni mindenkivel, aki felkéri őket az egyeztetésre, és lehetősége van parlamenti többséget kialakítani. Ha a listánkon múlik a többség nem megszerzése, el tudom képzelni, hogy részt vállaljak a végrehajtó hatalomban. Ha viszont valakinek önállóan is megvan a többsége, és a mi 4-5 képviselőnk csupán kiegészíteni azt, akkor nem látom magam ebben a szerepben, mondta Jajić az N1 televíziónak. Hangsúlyozta, hogy a Sandzsáki Demokrata Pártnak, illetve a választási listán szereplő jelölteknek helyük van a végrehajtó hatalomban. Kisebbségi pártként részt kellene venniük a kormány munkájában, de én személy szerint nem szeretnék olyan kormány tagja lenni, amelynek megalakulása nem függ a mi támogatásunktól, fogalmazott.
1: Választások 2026.
0: Tűz ütött ki éjjel a Copaunicon található Klub A hotelben. A lángok az egész épületre átterjedtek, számoltak be az RTS helyszíni tudósítói. A Raskából és Copaunicból érkező tűzoltó egységek azonnal megkezdték a beavatkozást, a tüzet azonban egyelőre nem sikerült teljesen megfékezni. A tűz keletkezésének okát egyelőre keresik, és ismeretlenek. Nem hivatalos információk szerint a tűzesetben senki sem sérült meg. A hotel mintegy egy éve felújítás alatt áll, a munkálatok pedig már a befejezéshez közeledtek. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már 17 fokot mutat a hőmérő. Szokatlanul meleg időben lesz ma részünk, 29-30 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, ugyanakkor fokozatosan megnövekszik a felhőzet, este csapadék is várható, péntekre megérkezik a lehűlés.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Csak a legfrissebbek.
4: Egy óra múlva is.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint elnevezésű választási lista az 5-ös sorszámot kapta az október 25-i szerbiai előrehozott parlamenti választáson. A 250 fős listáról újabb jelöltekkel beszélgetünk a műsorban, Bájic Borisszal, akinek a neve a második a listán, és Lálit Jurbán Emesével, aki a 29-dik. Köszöntöm Önöket a műsorban.
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
3: Jó napot!
1: Ugye minden beszélgetés ilyenkor hasonló, mert hasonló az üzenet, de mégis minden beszélgetés egy picit más. Milyen céljai vannak a VMS által állított listának? Borisszhoz fordulok először.
2: A célunk az, hogy a vajdasági magyaroknak továbbra is erős képviselete legyen a parlamentben, hiszen ez befolyásolja a képviselet az összes többi intézményben is. Önállóan indulunk a választásokon, mint mindig, saját listával, saját jelöltekkel és saját programmal. Szeretnénk folytatni a közösségünkért végzett munkát, azért dolgozunk, hogy az emberek a szülőföldjükön tudjanak élni, dolgozni és boldogulni. Ehhez kérjük a választók bizalmát és támogatását.
1: Ön hogyan értékeli egyébként az elmúlt időszakot? Mennyire sikerült mindent megvalósítani, amit terveztek?
2: Hát biztos, hogy nem sikerült mindent megvalósítani, de ha figyelembe vesszük, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség egy kisebbségi párt, akkor nyugodtan azt lehet mondani, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség messze túllépte egy klasszikus kisebbségi pártnak a tevékenységének a keretét, hiszen a munkánk az kiterjedt az infrastrukturális projektekre és a gazdaságfejlesztésre és egyéb más projektekre, úgyhogy mondani valónk van nagyon sok területen.
1: Milyen a választási program? Mit ölel fel, és miért ezekre fektetik a hangsúlyt?
3: A programunk nagyon széleskörű, mert a vajdasági magyar emberek életének szinte minden fontos területét érinti. 12 pontban foglaltuk össze a családokat, a fiatalokat, a nemzeti identitást és a kisebbségi jogokat, az oktatást, kultúrát, az önkormányzatokat, a gazdaságot, mezőgazdaságot, közlekedést, és határátkelést, az egészségügyet, szociális biztonságot és a közbiztonságot, környezetvédelmet, valamint Szerbia európai jövőjét és a szerb-magyar partnerséget fogalmaztuk meg. Ezért ezek a hangsúlyosak, mert ezek azok a kérdések, amelyekről az emberek a terepen beszélnek velünk. Nekem például közlekedési szakemberként különösen fontosak az utak, a vasút, határátkelők, és az, hogy a vajdaság ne legyen periféria. De ugyanilyen fontos, hogy legyenek magyar iskolák, működő egészségügy, lehetőségek a fiataloknak, perspektíva a gazdáknak, vállalkozóknak, és hogy a szorvány közösségekben is meg tudjanak maradni.
1: Emese, hogyha már említette egyébként a közlekedést, akkor milyen ügyekért szeretne küzdeni például a parlamentben, vagy az elmúlt időszakból mi az, amit kiemelne ebben a témakörben?
3: Elsősorban azt szeretném megemlíteni, hogy milyen sok projekt már megvalósult a Vajdasági Magyar Szövetség szerepvállalásának, illetve pont a mai napon van egy éve, hogy megindult a Szabadka Újvidék szakaszon az utasforgalom, és közel 2 millió utas utazott a mai napig ezen az útvonalon vasúttal, és azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy milyen értékes projekteket támogat, illetve szorgalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség. Hamarosan várható, hogy beinduljon a nemzetközi utasforgalom is Belgrád és Budapest között. Nemrég ugye történtek meg a magyarországi tesztelések a magyarországi szakaszon. Ezen kívül szeretném megemlíteni, hogy nagyon sok olyan projekt, ami a korábbi vállalásainkban benne volt, már megvalósult, így a Kispiac, Kishomok, a Zentai köz- és vasúti híd felújítása, ami ugye a szükséges felújításokat, statikai felújítást ölelte magába, a Bás-Gyula-Falva Cserepes 16 kilométeres szakasza, valamint befejeződött a horgosi határátkelő felújítása. Az Y-lágazásnak a tervdokumentáció is előkészületben van, valamint a keretegyezmény Magyarország és Szerbia között olyan projekteket támogat, amelyekből úthálózat felújításának a tervdokumentációja, illetve szennyvízhálózatok is kiépülhetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy még ami igazán nagyon fontos, az pedig az, hogy a Majsai körforgalom Szabadkán jelenleg folyamatban van, a munkálatok jó folynak, ütemterv szerint haladnak, és a 90 napos határidővel be is tudnak fejeződni. Azt láthatjuk, hogy nagy erőbevetéssel dolgoznak a kivitelezők, és várhatóan október vége előtt be is fejeződnek ezek a munkálatok. Folyamatban vannak más területen is még útfejlesztések jelen pillanatban, a Verbász-Bács, Fekete-hegy, Gádor-Rasztina, Topolya-Óbecse szakaszon, és azt gondolom, hogy ezen túl, amit még szeretnénk továbbra is a közlekedés szempontjából szorgalmazni, az, hogy átjárhatók legyenek továbbra is, és könnyebben átjárhatóak a szerb-magyar határ átkelők. Vajdaság térségeit szeretnénk összekapcsolni minél jobban, egy olyan alapot adva ezzel a gazdaság és az emberi jólétnek, gazdasági szereplőknek és a polgároknak, hogy sokkal jobb közlekedéssel tudjanak eljutni, megteremtve a gazdaság fejlődés alapjait.
1: Na már a határátkelő helyeket említettük, nagyon fontos az is, hogy a hosszabbított nyitvatartás is nagy segítség, azt hiszem, az embereknek mindenféleképpen. Boris, Emes említette a közlekedést, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor az ön részéről mi az, ami fontos és amit kiemelne?
2: Hát számunkra mindig ugye a vajdasági magyarság érdeke az első. Ez vezérel bennünket a bizottságokban, a parlamenti munkában, a parlament más munkatestületeiben és a plenáris üléseken is. Mi minden ülésre alaposan szoktunk felkészülni, az anyagokat a közösségünk érdekei szempontjából vizsgáljuk meg. Szakmai tudásunkkal, ezt is szeretném kiemelni, és mert nagyon fontos, és kulturált magatartásunkkal, nem csak pártunk, hanem egész közösségünk jó hírnevét is erősítjük, hiszen azokat az embereket képviseljük, akik bizalmat szavaztak nekünk. Ők joggal várják el tőlünk, hogy felkészülten, hozzáértően és másokat tiszteletben tartva végezzük a munkánkat. Persze az élet adja a témákat, mi pedig folyamatosan szem előtt tartsuk a vajdasági magyarság érdekeit. Azt is kell kiemelni, hogy a parlamentben már az elmúlt évtizedekben nagyon sok eredmény el lett érve, szóval egy olyan rendszer épült fel, amely példaértékű. Elég, ha mondjuk azt, hogy sikerült elérni azt a célt, hogy itt Vajdaságban, itt Szerbiában van egy nemzeti tanácsokról szóló törvény, amely egy olyan kulturális autonómiát biztosít számunkra itt, amely példaértékű egész Kárpát-medencében, úgyhogy azon vagyunk, hogy továbbra is így dolgozzunk.
1: Kevesebb, mint 3 hét van még hátra a kampányból. Hogyan zajlik a továbbiakban? Hány helyen jártak önök egyébként, és mik a tapasztalatok?
3: A Vajdasági Magyar Szövetség több irányban indult meg, bejárva az összes magyar lakta települést, és azt gondolom, hogy a visszajelzések a terepen igazán nagyon pozitívak. A helyi emberek el tudják mondani azt, hogy mi az, ami megvalósult, és hogyan élik meg ők a megvalósult projekteknek az eredményeit, illetve feltárhatnak olyan problémákat, amelyek esetleg a továbbiakban célkitűzésként, illetve amely problémákat, projekteket tudunk képviselni továbbra is. Személy szerint nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek ilyen közvetlen kapcsolatba tudnak lépni. De ez nem csak kampány alatt van. A Vajdasági Magyar Szövetség az folyamatosan a terepen van, és folyamatosan helyekről, a településekről érkeznek az információk, kommunikáció van az emberekkel, és azt gondolom, hogy mi folyamatosan tudjuk napirenden tartani azokat a projekteket, amelyek fontosak a magyar közösségnek. Én szeretném azt megemlíteni, hogy az eddigi Vajdasági Magyar Szövetség által elvégzett munkám eredményeként nagyon, mint ahogy elmondtam, nagyon sok projekt megvalósult, de a továbbiakban is, hogyha erre lehetőségünk lesz, a az összes infrastruktúra, illetve olyan projekteket is képviselni tudjuk majd, amelyek a közösségnek fontos, legyen az vízhálózati fejlesztés, vagy úthálózati fejlesztés. Ez mind olyan dolog, ami az embereknek megadja a megfelelő életkörülményt.
1: Milyen eredményre számítanak?
2: Olyan eredményre számítunk, amely biztosítja, hogy továbbra is önálló magyar parlamenti frakciónk legyen Belgrádban. Ez a legfontosabb választási célunk. A pontos eredményről természetesen a választók fognak dönteni. Mi azt kérjük, hogy a közösségünk érdekeit, az eredményeinket és a programunkat vegyék figyelembe az emberek. Az önálló frakció azért fontos, mert így nagyobb súllyal tudjuk képviselni a vajdasági magyarokat Belgrádban. Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy erős törekvés érzékelhető egy népszavazásszerű hangulat kialakítására. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint ez nem jó irány. A vagy mi, vagy ők logikája háttérbe szorítja a politikai sokszínűséget és a különböző közösségek sajátos érdekeit. Társadalmunk több közösségből áll, amelyeknek eltérő igényeik és szempontjaik vannak. A vajdasági magyarság érdekeinek eredményes képviseletéhez helyismeret, folyamatos jelenlét és jól működő szervezet szükséges, amit egy belgrádi központú párt önmagában nem tudja pótolni, hiszen mi ebbe a rendszerépítésbe több mint 3 évtizedet fektettünk be, úgyhogy arra kérjük az embereket, hogy figyelembe vegyék, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 5-ös számú listája az egyetlen magyar és az egyetlen vajdasági lista lesz ezeken a választásokon.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjeit Bájics Boriszt és Lálics Urbán Emesét hallották. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Mi köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
0: Választások 2026.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a régi
2: belemet.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Okay. Ajánlót hallottak.

0: velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
1: Hamarosan érkezik hozzánk a stúdióba, ma a mai Mozaik műsorvezetője Annus Beatrix, hogy elárulja nekünk, milyen témákkal várja a hallgatókat a folytatásban. Előtte azonban néhány információval érkezem, ami először is a közlekedést illeti, aztán a reggeli közérdekű információk közül még néhányat megemlítünk, amelyek fontosak lehetnek a mai nappal kapcsolatban és a mai napra vonatkozóan. Szabadkán és környékén egyébként már 19 fokot mutat a hőmérő, az előrejelzések szerint ma a csúcsérték elérheti a 29-30 Celsius fokot is, és hogy ez mit jelent? Hát az, hogy bizony tetőzik a meleg, így októberben, és érkezik a hideg front. A holnapi nap folyamán visszaesnek az értékek, és hát az eső is várhatóan megérkezik térségünkbe, reméljük így lesz. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, természetesen ez egy picit megterheli szervezetünket, úgyhogy kitartást kívánunk a frontérzékenyeknek, és mindenféleképpen vigyázzanak magukra, és természetesen egymásra is. Mert hogy ugye ilyenkor az érzékenyek körében a fejfájás, a fáradékonyság, a koncentrációs zavarok, keringési problémák mind-mind jelentkezhetnek. Fő az egészség, tehát vigyázzunk magunkra. Ami a közlekedést illeti, a Viber csoportokban arról írnak, például az Enoszu csoportban is, hogy Szabadkán a Reichl Ferenc parknál ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket mindkét irányba még hozzá. Ami a határátkelő helyeket illeti, jó hír, nincs hosszabb várakozási idő egyik átkelő helyen sem, ez a kilépő és a belépő oldalra is igaz. És hogyha már közlekedés, akkor elmondjuk azt is, hogy ma a Jován Mikity utcában Szabadkán ugye útfelújítási munkálatokat végeznek. 7 és 17 óra között teljesen lezárják az utat az 51. hadosztály utcától a Brács utcai kereszteződésig, azaz az új felüljáróig, amely a Jován Mikity és a Proletár Brigádok utcákat összeköti. A munkálatok ideje alatt a Jován Mikity és az 51. hadosztály utca kereszteződését lezárják a forgalom elől, a járműveket pedig alternatív útvonalakra terelik, és ez érinti a városi buszjárat útvonalát is, méghozzá a 8-as járatról van szó. A Jován Mikity utca egy szakaszán, tehát a járat mindkét irányban az új felüljárón közlekedik majd, amely a Jován Mikity utcát köti össze a Proletár Brigádok utcával. A módosított útvonalon található valamennyi megálló működik, emellett a felüljáró és a Jován Mikity utca kereszteződésénél ideiglenesen buszmegállókat is kialakítanak mindkét irányban. A munkálatok befejezése után a 8-as járat visszatér a megszokott útvonalára. Ennyit a közérdekű információkról, zenélünk tovább. Méghozzá érkezik hamarosan Gergely Róbert is, illetve a Status Quo zeneszáma jön most, utána pedig ide várjuk a stúdióba Annus Beatrixt.

0: Ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 9 óra 42 perc a pontos idő, és megérkezett a stúdióba a Mozaik műsorvezetője Annus Beatrix, akivel már egy picit itt beszélgettünk, amíg a zeneszám szólt, egy-két receptet kaptam tőle, ami az egészséget illeti, és mindjárt erre rá is térünk egy picit. Szia Beatrix!
1: Szia Szuzi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Mert hogy ugye arról volt szó, hogy hát méz, jó lenne beszerezni a mézet, nekünk is otthon fogyóban van, és fontos, hogy legyen szerintem otthon, főleg ebben az őszi időszakban, mert hogy a méz aranyat ér, de hogy a mézet lehet egy picit még kombinálni bizonyos dolgokkal, ami hát immunrendszert erősíti, vagy megelőzi, vagy ha már az ember benne van a betegségben, akkor segít gyorsabban kilábalni? Milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát talán ez mindegyébként, mindegyikre is megoldást jelenthet. Sokféleképpen lehet variálni, a merészebe fokhagymát is reszelhetnek bele, vagy hogyha szeretik az erős intenzív ízeket, akkor akár gyömbért, citromot facsarhatnak bele.
0: Neked mi a jól bevált recepted? Méz?
1: Hát, mivel itt dolgozom, ezért a fokhagymát azt kerülöm, de egyébként igen, méz, gyömbér, citrom, és van, hogy mivel készítettem fenyőrűt, szirupot, ezért van, hogy ezt is így összekeverem és hozzákerülöm, és a teához adom.
0: Én úgy irigylem azokat, akiknek van ideje, van ötlete, és ezeket mind így szeretik kombinálni, és megvalósítani, elkészíteni, mert nekem nem mindig jut eszembe, de egyébként mennyire jó, hogyha van ilyen kombináció is odahaza. Nem tökéletes egyébként még a hangod, azt hallom, azért legyünk elnézőek Beatrix-el, és áruld el nekünk, hogy mivel készültél azért a mai napra.
1: Hát ahogy megszokhatták, mindig érdekes témákkal jövünk, Mosolysziget családi nap lesz majd Óbecsén, a Tán emlékházban ezzel fogunk foglalkozni, valamint lesz majd a filmekkel, és a filmek szerelmeseinek számolunk be egy érdekes eseményről, ami 3 napig tart, tehát október 13-a és 15-e között a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja 7 helyszínen várja majd a filmek szerelmeseit. Erről lesz majd szó, valamint arról is, hogy 150 éves a Zentai Gimnázium, milyen események voltak eddig, és mi várható még, hogyan fognak ünnepelni.
0: Ez a mosollyal kapcsolatos program, gondolom, hogy
1: gyerekhét, családi programok.
0: Így van. Az enyémeim is otthon állatkertbe mennek, de nem tudom én, madárgyűrűzés, akkor minden nap más színű felsőben kell menni iskolába, sőt pénteken pizsamában, úgyhogy nagyon érdekes programok ezek, és nagyon találékonyak a pedagógusok, és azt hiszem, hogy jó ez, mert kell a gyerekeknek az, hogy a kötelező órákon túl egy picit szórakozzanak is, és kikapcsolódjanak. Te egyébként mennyire vagy moziba járó?
1: Szeretek nagyon filmeket nézni, moziba is szeretek menni, de egyre ritkábban így ez a határ miatt is inkább jobbára.
0: Nem kell, nem kell.
1: Tudom, hogy nem kell, Palicson is van, nekünk az van talán legközelebb, Szabadka mellett, de hogy ritkán jutok el.
0: Hát, sajnálom, én is egyébként tervben van, és van néhány film, ami ott van a listán, ami szerepel rajta, hogy jó lenne moziban látni, mert azért az élmény, az biztos mindenféleképpen garantált. Egyébként múltkor otthon néztünk egy mesét a gyerekekkel, és nagyon hangosan nézték, és rájuk szóltam, hogy egy picit vegyék le a hangerőt, és azt mondta a kisebbik gyerek, hogy de hát anya, ha majd elmegyünk moziba, akkor készülj rá, mert ott még hangosabb lesz a mese. És milyen igaza van, tehát hogy ezt már ők tudják, hogy valószínűleg erre számítani kell. Köszönöm szépen, Beatrix, kitartást kívánok neked, jobbulást, köszönöm. És mindenkinek, aki éppen mondjuk most ilyen fázisban van, betegség, megfázás, nátha, kitartást, jobbulást mindenkinek. És tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a 10 órai híreket követően, ahogyan hallották, érkezik Annus Beatrix és a Mozaik. Én elköszönök a műszaki munkatárs és a műsor szerkesztője nevében is, ők Orosz Ildikó és Farkas Ervin. A mikrofonnál Dédics Szuzannát hallották, további jó vételt és jó rádiózást. Köszönöm szépen még egyszer.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
5: Választások 2026.
4: Október végéig, legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alekszandar Vucic kampánykörútja Pancsovai állomásán. Egyúttal azt is bejelentett, hogy megkezdődtek a tárgyalások a bánáti vasútvonalról. Az Alekszandar Vucic Egyesült Szerbia listavezetője elmondta, a kínaiakkal, az üzbégekkel és az oroszokkal kezdtek tárgyalásokat a bánáti szakaszról. A terv szerint a bánáti vasútvonal Pancsovától Ópáván keresztül Nagybecskerekig épülne meg, onnan egy szárnyvonal vezetne Nagykikindára, majd csatlakozna Szabadkához. A beruházás több mint 1,5 milliárd euróba fog kerülni, de Vucic szerint ezek olyan beruházások, amelyek megváltoztatják az emberek életét, és új befektetőket vonzanak a térségbe. Fel kell gyorsítani az európai integráció folyamatát, hogy Szerbia 2030 végéig az Európai Unió teljes jogú tagjává válhasson. Hangzott el az Európai Szerbia választási lista tegnap esti kragujevaci lakossági fórumán. A rendezvényen elmondták, hogy a politikai tömörülés konkrét megoldásokat kínál a polgároknak, amelyek stabilitást, biztonságot és jobb életkörülményeket biztosítanak majd.
5: Választások 2026.
4: Tűz ütött ki éjjel a Copaunicon található Klub A hotelben. A lángok az egész épületre átterjedtek, számoltak be az RTS helyszíni tudósítói. A Raskából és Copaunicból érkező tűzoltó egységek azonnal megkezdték a beavatkozást. A tüzet azonban egyelőre nem sikerült teljesen megfékezni. A tűz keletkezésének okai egyelőre ismeretlenek. Nem hivatalos információk szerint a tűzesetben senki sem sérült meg. A hotel mintegy egy éve

0: felújítás alatt áll, a munkálatok pedig már a befejezéséhez közeledtek. A holokauszt utáni topolyai színházi élet újjászületéséről tartott előadást a szabadkai zsidó hitközségben Olá Tamás teatrológus és dramaturg. Az Emlékezés színháza című előadás két meghatározó alak, Dimitrievics Mára és Lányi István történetén keresztül mutatta be a háború utáni időszak színházi törekvéseit és kulturális újjáéledését. A rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a helyi színház történet egy különleges fejezetébe, felidézve mindazok munkásságát, akik a nehéz idők ellenére is éltették a színpadot és a közösségi kultúrát. Látványos csillaghullásra számíthatunk az október 8-áról 9-ére virradó éjszakán. Közép-európai idő szerint hajnali 3 óra körül várható a Draconidák meteorraj maximuma. A raj a sárkány csillagképről kapta a nevét, mivel radiánsa e konstelláció fejénél található. Jellemzően október első felében figyelhető meg a maximuma, ilyenkor óránként nagyjából 5 hullócsillagot produkálhat, írja a space.com. Ez a szám jóval elmarad a Perszeidák okozta híres augusztusi csillaghullásétól, azonban a Draconidák hullócsillagai jóval látványosabbak lehetnek. Ez a raj ugyanis rendkívül lassú meteorjairól híres, vagyis nem csak egy pillanatra villannak fel, hanem kifejezetten hosszan figyelhetjük meg őket az égbolton.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 19 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul, változóan felhős időben lesz részünk.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
5: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
11: Reklámot hallottak.

0: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban. Időjárás.
0: Kultúra.
1: Határhelyzet.
0: Sport.
1: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
2: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit itt a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix, ma is egy kicsit rekettesebb hangon, de a megszokott jó kedvel és lendülettel vágunk neki a télelőtnek. A keverőpult mögött Farkas Ervin gondoskodik a jó zenékről, én pedig arról, hogy érdekes témákból és hasznos információkból ma se legyen hiány. Ma október 8-a van, a Koppányok, a Semjének, a Brigitták és a Bettinák ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntöm őket, és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. A mai mozaikban is több érdekes témával készülünk, visszatekintünk a Zentai Gimnázium 150 éves történetére, és természetesen az évfordulóhoz kapcsolódó ünnepi programokról is szó lesz. Emellett a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiváljára is hangolódunk, ahol számos vajdasági magyar filmes alkotást tekinthetnek meg a helyszínen az érdeklődők. Tartsanak velünk!
0: Mozaik. Maradjanak velünk az információk 107,1 MHz-es hullámhosszán.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: SMR.

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

A folytatásban egy fontos közlekedési információ, több helyszínön is rendőri jelenlétet jeleztek a környéken. Szabadkán az 51-es hadosztály utcában, szintén Szabadka bajmok felé vezető kijáratánál, valamint Vörösfalunál is aktív rendőri ellenőrzésről érkezett bejelentés. Topolyán a Pepco közelében és a Kolor üzletnél is rendőröket észleltek, valamint Újzsednik és Csantavér között is aktívak a rendőrök a felüljáró előtt. Rendőri jelenlétre figyelmeztetnek az autósok, vezessenek körültekintően, és mindenütt tartsák be a közlekedési szabályokat.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó egy vadonatúj, kiváló minőségű vaskályha, 2 éves garanciáról szóló papírral együtt, kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402 és a 063 729 58 48. Megismétlem még egyszer, 024 534 402 és a 063 729 58 48-as. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Most pedig egy fontos közérdekű információ a Szabadkán közlekedőknek. Útlezárás miatt módosult a 8-as városi buszjárat útvonala a Jován Mikity utca egy szakaszán, ma reggel 7 és délután 17 óra között lesz ez. A járat mindkét irányban az új felüljárón közlekedik majd, amely a Jován Mikity utcát köti össze a Proletár Brigádok utcával. A módosított útvonalon található valamennyi megálló működni fog, emellett a felüljáró és a Jován Mikity utca kereszteződésénél ideiglenes buszmegállókat is kialakítottak mindkét irányban. A munkálatok befejezése után a 8-as járat visszatér a megszokott útvonalára.

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Az óra végén pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 15-16 fokot mérnek, de délután akár 26-27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, és képzeljék, az előrejelzések szerint este 6 óra körül az eső is megérkezhet, amely akár este 9 óráig is kitarthat, de bízzunk benne, hogy Vajdaság nagy részére is jut majd belőle, ugyanis nagy szükség van rá. Rövidesen hírek következnek Brasnyó Zoltán szerkesztésében, majd folytatódik a Mozaik, és a következő órában Óbecsére fogunk látogatni, ahol vasárnap Mosolyszigetté változik a Tán emlékház. Hogy mi minden várja majd a családokat, arról is hallhatnak, maradjanak velünk, ne váltsanak állomást!

0: tartson velünk minden hétköznap.
1: Ébredjen velünk.
0: Napindító.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák,
3: közérdekű információk.
0: Mozaik. Velünk teljes lesz a kép.
4: 16.30-tól 20 óráig.
5: Körhinta. Öregenek velünk.
6: 107,1 MHz.
7: Reggeltől estig.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
5: Választások 2026.
4: A Köztársasági Választási Bizottság tegnap este határozatot fogadott el az október 25-i választásokra kijelölt külföldi szavazóhelyekről szóló korábbi döntés módosításáról. A határozat meghatározza a már kijelölt szavazóhelyekhez tartozó választók körét, vagyis pontosítja, hogy a választópolgár mely szavazóhelyeken adhatja le voksát. Vladimir Dmitrijevics, a RIK elnöke közölte, hogy a választói névjegyzék lezárásáig a határozat még módosítható, amennyiben további szavazóhelyeket jelölnek ki. A Köztársasági Választási Bizottság 13 tagja és póttagja, köztük az egyetemista lista képviselői és az ellenzéki pártok által delegált tagok elhagyták a tegnap esti ülést. Erre azt követően került sor, hogy nem fogadták el az indítványt, amelyben a külföldi szavazóhelyekről szóló határozat javasolt módosításának napirendről való levételét kérte. Dusan Dincsics, a RIK tagja, az Insidernek nyilatkozva elmondta, hogy a Választási Bizottság vezetősége figyelmen kívül hagyta egyes tagok kérését, hogy vegyék le a napirendről a külföldi szavazóhelyekről szóló határozatot mindaddig, amíg a munkacsoport meg nem kapja a külügyminisztérium hivatalos adatait arról, hogy miért nem nyitnak meg bizonyos szavazóhelyeket a diaszpórában. Több országban is nehezebb lesz a külföldön élő szerb állampolgárok számára a szavazás a szerbiai parlamenti választáson. Nem nyílik szavazóhely például a svájci Genfben és Lugánóban, valamint Bulgáriában sem, noha ezeken a helyeken a korábbi választásokon még lehetett voksolni, írja az N1. Romániában ugyancsak nem lesz szavazóhely, annak ellenére, hogy Szerbiának ott nagykövetsége és konzulátusa is működik. A közel-keleten élő szerb állampolgárok pedig egyetlen szavazóhelyen sem adhatják le voksukat. Az Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban élők közül sokaknak több ezer kilométert kellene majd utazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. Ráadásul a szavazás időpontját mindenhol a Szerbiában érvényes idő szerint határozták meg, így egyes választóknak akár az éjszaka közepén kell voksolniuk. A diaszpóra képviselői szerint így sokak számára csak az a lehetőség maradt, hogy Szerbiába utazzanak szavazni, ami a repülőjegyek, a munka és a családi kötelezettségek miatt komoly többletterhet jelenthet. A szavazóhelyek megnyitásának elmaradása miatt a diaszpórában élő szerb állampolgárok egyébként levelet küldtek az európai és amerikai intézményeknek, hogy sürgessék és biztosítsák számukra a szavazati jog gyakorlásának

0: lehetőségét. Emellett a szavazóhelyek számának növelését és a külföldi szavazás időpontjának megváltoztatását is követelik.
1: Választások 2026.
0: Sikerült lokalizálni a tüzet a Copaonikon, miután éjfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló Copaoniki és Raskai egységekhez Ustye, Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok tovább terjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. Amint egy egyéve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben senki sem sérült meg, a katasztrófa pontosokát még vizsgálják. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén. Ennek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 g lesz. Branislav Rakitic, a szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese, a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett, hogy közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához és eltarthatóságához elengedhetetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek. Ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Bár a szigorítás alapján áremelkedés is jöhet, a szakember szerint ez mégsem lehet jelentős, mivel a költségeket a csomagolás és a szállítás is befolyásolja, ráadásul az idei termés kiemelkedően bőséges. A gyártóknak 2028. január 1-ig kell átállítaniuk receptúráikat az Európai Unió normáival harmonizált előírásokra, a kisebb gyümölcstartalmú készítményeket pedig a jövőben csupán gyümölcsös krémként vagy öntetként lehet majd forgalmazni.
2: Időjárás.
0: 24 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, változóan felhős időnk lesz, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel csapadék ma sem valószínű.
3: Hírek
4: és azok háttere.
3: A vajdasági magyarságot érintő témák.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Ahogy ígértem, az óra elején Óbecsére kapcsolunk, ahol vasárnap egy igazán különleges sziget várja majd a családokat. Egy sziget, ahol nem a tenger hullámzik, hanem a jókedv, és ahol a mosolyból biztosan nem lesz hiány. Hogy pontosan mivel készülnek, és miért érdemes vasárnap Óbecsére látogatni, arról Bonifárt Lászlóval, a támfivérek értelmiségi kör elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntöm a Mozaikban.
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat.
3: Már maga az elnevezés is mosolycsal az ember arcára. Honnan jött a Mosolysziget ötlete, és milyen élményt szeretnének nyújtani a családoknak idén?
4: Hát a Mosolysziget ez már a sokadik alkalommal kerül megvalósításra. Ez ugye a gasztrofesztivál keretein belül vagy mellett, tehát szimbiózisban valósul meg a két program, kiegészítve egymást, és az idei évben a Mosolyszigetet ugyanúgy, hát kicsit különbözően, mint idáig, mert nem október első vasárnapján, hanem második vasárnapján tartjuk meg a gasztrofesztivállal együtt, és a programok déltől indulnak, és egészen 5 vagy 6 óráig fognak elhúzódni. Nagyon sok mindent fogunk csinálni. A buborékozással kezdünk, a Kalandor Kft. Együttműködésével egy érdekes programot fogunk hozni déltől 2 óráig a gyermekek számára, ez előjelentkezéssel, tehát regisztráció szükséges hozzá, hogy részt vegyenek a programban. Itt a Tán Emlékház Facebook oldalán lehet jelentkezni. Ezután következnek a bábszínházas előadások, 2 órától lesz a magyar nyelvű, a Zümzüm a Kelekótya méhecske, valamint 3:30-tól a szerb nyelvű, a Kukukularica című előadás, közötte pedig buborékshow lesz. Ezek mellett egészen 11 órától délután 4-ig kreatív műhelysarok, arcfestés és népi játékok, népi körhinta és különböző játékok lesznek kiállítva. Úgyhogy ezt várunk szeretettel mindenkit a gasztrofesztiválon és a Mosolyszigeten is.
3: Manapság, amikor a gyerekek figyelmét egyre inkább a digitális világ köti le, mennyire fontosak az ilyen személyes, közös élményekre épülő programok, és mennyire nehéz vagy éppen könnyű bevonni a gyerkőceket ezekbe a foglalkozásokba?
4: A mi tapasztalatunk az, hogy a személyes találkozástól és élménytől jobb nincsen. Ezért is a Tán Emlékházban rengeteg gyermekprogramot tartunk, egészen a saktól, a kézműves oktatáson keresztül, az egészséges életmódon át nagyon sok programunk van a gyermekek számára, hiszen az tény, hogy az online felületek és az internet az egy jelentős részét elviszi az ő figyelmüknek, viszont fontos a szocializáció, és fontos az élmények megszerzése, a személyes élmények megszerzése is. És nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hiszen ezért tudunk ennyi programot tartani, mert hát van rájuk jelentkező.
3: Milyen korosztályra számítanak? Hány éves kortól hány éves korig jöhetnek a gyerkőcök?
4: A gyerekek nagyjából az általános iskola és az alatti korosztályt foglalják magukba, de a tapasztalataink szerint inkább az óvodás és az általános iskolás alsósok azok, akik jobban élvezik a bábszínházat és ezeket a kiállításokat. Az idősebbeknek nagyon sok minden más is van, persze ők is tudják ezt élvezni, sőt a felnőttek is, és már a régóta fiatalok is tudják ezeket a programjainkat élvezni, viszont az általános iskolás alsósok is attól fiatalabb korosztály az, akiknek ez igazán szól.
3: Említett, hogy sokadik éve kerül megszervezésre ez az esemény. Mennyire látogatott, mennyire érdeklődnek az emberek? Csak Óbecséről érkeznek, vagy a környező településekről is eljönnek?
4: Nagyon sokan érkeznek, tehát külön a Mosolyszigetet és külön a gasztrofesztivált nem szoktuk mérni, és nem szoktuk fölmérni, hogy mennyi látogatója lehet, de tavalyi évben például több mint 5000-en látogattak el.
3: Ez igazán
4: és ezek egyértelműen, igen, és ezek egyértelműen nem csak becseiek, egészen Belgrádtól Szabadkáig, Magyarországtól Horvátországig, keresztül Románián át mindenhonnan érkeznek hozzánk vendégek.
3: Említett, hogy a színházi kalandra előzetesen kell jelentkezni, meddig tudnak jelentkezni a szülők?
4: Ez tehát valójában szombatig, a szombatig tudnak rá jelentkezni, tehát október 10-ig, igen, úgyhogy még van egy néhány nap. És mindenkit várunk szeretettel, és reméljük, hogy sokan eljönnek. Az egyetlen probléma, ami ellen nem tudunk mit tenni, és amivel most azért nagyon sokat küzdünk, hogy mi hogy legyen, az az időjárás. Az elmúlt hetekben még egészen jó időt jósoltak erre a vasárnapra, most már nem annyira biztos ez, de hát reméljük, hogy minden jó lesz.
3: Végezetül még mondjunk néhány praktikus információt, mikor érdemes érkezni, és meddig tartanak a programok?
4: A programokra 11 órától 5 óráig fog sor kerülni. Én mindenkinek azt az 1-2-3 órát ajánlom, hiszen akkor ez a vasárnapi ebéd programmal kapcsolatban, akkor tudnak enni, és a gyerekek ott játszani, és úgyhogy ott mindent egy területen belül meg lehet oldani.
3: Tehát egy nap, amikor a játéki, a fantáziái és mindenek előtt a közös családi élményeké lesz a főszerep, október 11-én vasárnap 11 és 16 óra között Mosolysziget várja a kicsiket és nagyokat az Óbecsei Tán emlékházban. A részletekről Bonifát Lászlóval, a Tán fivérek értelmiségi kör elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
4: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
4: Ajánlót hallottak.

0: Másfél évszázadnyi történelem, tudás és meg annyi diák emléke, idén 150 éves a Zentai Gimnázium, az intézmény generációk sorának adott útravalót, falai között pedig nem csak a tudás, hanem életre szóló barátságok és persze élmények is születtek. De hogyan változott az iskola az elmúlt másfél évszázadban, milyen értékeket őriz ma is, és hogyan ünneplik ezt a jeles jubileumot, a következő percekben erről fogunk majd beszélgetni. 150 év meg annyi diák, tanár, történet és emlék idén ünnepli fennállásának másfél évszázados jubileumát a Zentai Gimnázium. Generációk nőttek fel az intézmény falai között, miközben az iskola is folyamatosan változott, fejlődött az elmúlt évtizedek során. Hogy mit jelent ez a 150 éves jubileum, hogyan ünnepel az iskola és milyen programokkal készülnek, arról Kálmán Róberttel, a Zentai Gimnázium igazgatójával beszélgetek. Üdvözlöm a Mozaikban!
1: Jó napot kívánok, kedves szerkesztőasszony! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: 150 év egy iskola életében is hatalmas idő. Mit jelent ez a jubileum a Zentai Gimnázium közösségének?
1: Igen, így ahogy mondja, egy hatalmas idő. Nagyon-nagyon hosszú idő múlt el a kezdetektől egész a mai napig. Hát gyakorlatilag sok minden megváltozott, maga a gimnázium épülete is nagyobbodott, fejlődött az első naptól kezdve egészen az elmúlt 10 évet bezárólag. Úgy a külseje, mint a belső elszereltsége, és természetesen, ahogy a különböző korszakok engedték, úgy volt, amikor 8-osztályos gimnázium volt, voltak olyan időszakok, mint például most is 4-osztályos gimnázium, természetesen mindig az adott körülményekhez igazodva megpróbálták a zentaiak kihozni a legjobbot belőle. Nagyon-nagyon régi igénye volt a városnak, még a 150 évtől is régebbre nyúlik vissza az a történet, amikor már igény volt arra, hogy Zentán egy gimnáziumot kellene létesíteni.
0: És ha most egy kicsit a jelenről is beszélhetünk, hány diák tanul jelenleg a Zentai Gimnáziumban? Milyen szakirányok és képzési lehetőségek közül választhatnak ma az ide jelentkező fiatalok?
1: Igen. Jelenleg a képzési irányzatok, amelyek közül lehet választani, magyar és szerb tannyelvű tagozataink vannak. Az utóbbi időben egy tannyelvű tagozaton, a szerb tagozaton egy tagozatot szoktunk indítani általános szakon, a magyar tannyelvű tagozatok azok pedig általános és társadalmi nyelvi szakokat fednek le. Természetesen folyamatosan gondolkodunk azon, hogy újabb lehetőségeket fedezzünk fel, mármint a szakok között, amit tudnánk nyitni. Ez nem csak a mi jó akaratunktól függ, hanem attól is, hogy mire van lehetőségünk, és ha egy kis felmérést végezünk, milyen szakok iránt van kereslet.
0: És milyenek a visszajelzések a fiataloktól? Mennyire érdeklődnek a gimnázium iránt, vagy hogy ott tanuljon?
1: A visszajelzések a tanulóktól és a szülőktől pozitívak szoktak lenni, tehát erre tudunk is alapozni. Most természetesen, ahogy említettem, itt nagyon sok olyan tényező van, amit figyelembe kell venni, szakkáder, műszaki feltételek, és egyéb más dolgokat is kell itt engedélyeztetni tartományi és köztársasági szinten.
0: De ha már a 150 évről beszéltünk, hogyan készülnek erre a különleges évfordulóra, vagy hogyan készültek erre, milyen programokkal ünnepeltek eddig, és milyen programokkal, eseményekkel ünnepelnek majd még?
1: Igen, hát gyakorlatilag a felkészülésünk az már egy évvel ezelőtt elkezdődött, amikor is egy könyv kiadását elkezdtük megszerkeszteni. Ebben a könyvben, amely két nyelvű, magyar és szerb nyelvű könyv, a gimnázium története, történelme van leírva, valamint azok a tevékenységek, aktivitások, versenyek, amelyek most jelen pillanatban a Zentai Gimnáziumban történnek, a mai napon ugye büszkélkedhetünk velük, és megszólítottunk több volt valamikori, egykori gimnazistát, természetesen magyar is szerb nyelven, akik közül többen még élőben is eljöttek hozzánk, és akkor a tanulóknak meséltek a régi emlékeikről és a régi élményeinkről. De természetesen a könyv mellett, amelyet most már kiadtunk, és majd a vendégek megkapnak, az mellett nagyon sok mindennel készültünk. 150 év, 150 kilométer futás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem egy valaki futott 150 kilométert, vagy mindenki 150 kilométert futott, hanem a futók összfutása, amit összeadtunk, az 150 kilométer volt. Természetesen művészeti és egyéb más kultúr események, mint ahogy említettem az előzőleg, sportesemény is volt ennek a programsorozatnak a keretében, és hát az írápontot majd a pénteki Zentai Színházban sorra kerülő ünnepi műsorunk fogja feltenni a pontot az íre.
0: És mi minden várható majd ezen a napon?
1: Természetesen itt ezen a műsoron több beszéd fog elhangzani, tehát megemlékezés az egykori gimnáziumról, egykori gimnázium tanulóiról és a gimnázium történetéről, történelméről, valamint a mostani tanulók két nyelven fognak különböző prózai és hát, különböző zenei előadásokat bemutatni.
0: Ön igazgatóként mire a legbüszkébb, amikor magára az intézményre gondol?
1: Én igazgatóként mire vagyok a legbüszkébb? Hát sok mindent említhetnék. Természetesen nagyon büszke vagyok az elődeimre, akik ezt az intézményt így, ilyen hosszú ideig és ilyen szépen tudták vezetni. Egyébként ugyanúgy büszke lehetek a mostani tanári karra, akik valóban nagyszerű munkát végeznek, és büszke vagyok az egykori gimisekre is, akik az élet minden területén is, valóban minden területén, sport, kultúra, tudomány és természettudományok, nyelvek, társadalomtudományok, tehát minden területén az életnek nagyszerű eredményeket értek el.
0: És ha már az elmúlt 150 évről beszéltünk, hogyan képzelje el az iskola a következő éveit, évtizedeit?
1: Szeretném azt mondani, hogy még sokszor 150 évet kívánok a Zentai Gimnáziumnak. Nagyon nagy potenciált látok az intézményben, de természetesen alkalmazkodni kell az új időszak új kihívásaihoz, és állandóan fejlődni kell, ezekkel tartani kell a lépést. Tehát valahogy úgy képzelem el a gimnázium jövőjét, hogy ezekkel a problémákkal, közös erővel meg tudunk majd küzdeni, és még nagyon sokszor 150 évet tudunk megünnepelni.
0: Hát legyen így. 150 év, meg annyi generáció és meg annyi történet. A Zentai Gimnázium jubileumi évéről, az intézmény múltjáról és jelenéről, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó programokról Kálmán Róberttel, a Zentai Gimnázium igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Aki autóba ül, annak nem árt a szokásosnál is jobban figyelnie, ugyanis a rendőrök ma szinte bárhol ellenőrizhetnek. Szabadkán a Mátia Gubec utcában a Zombori út kereszteződésénél, valamint a Szarajevó csevapozó közelében is megállítják a járművezetőket. Rendőri jelenlétet jeleztek az 51. hadosztály utcában Szabadkán, a magyar konzulátus közelében pedig két helyen is, a szerbsori vasúti átjáró közelében, továbbá a Nagybani piac környékén is. Palics bejáratánál pedig sebességmérőt jeleznek, valamint Moholnál az iskolaövezetben kell vigyázni, és Zombor kijáratánál sem tét a rendőrök, Kerény irányában ellenőrzésekre lehet számítani. A rendőrök a biztonságjövek használatát is ellenőrzik, úgyhogy mindenki csatolja be magát, tartsa be a sebességhatárokat és közlekedjen szabályosan. Most pedig nézzünk egy a gyermekhéthez kapcsolódó információt. Október 9-ig, azaz holnapig, Szabadkai Városi Múzeum reggel 8-tól este 6 óráig várja a látogatókat. A gyermekhét alkalmából a belépés a gyermekek és a nevelési oktatási szakemberek számára is ingyenes. A csoportos látogatásokat előzetesen a 024 555 128-as telefonszámon vagy személyesen a múzeum portáján lehet bejelenteni. Jó zenék mellett pedig csak úgy repül az idő, már is a hírekhez közeledünk, a híradó után pedig természetesen folytatjuk majd a mozaikot benne közérdekű információkkal, programajánlóval, valamint friss út- és határinformációkkal fogok jelentkezni. Maradjanak velünk, és ne váltsanak állomást!

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő.com, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Híradó.
1: Október végéig, legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alexander Vučić. Az Edu Expo segít eldönteni, hogy mi legyél, ha nagy leszel, és eloltották a tüzet Kopaonikon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
2: Választások 2026.
1: Október végéig, vagy legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alexander Vučić kampánykörútja Pancsovai állomásán. Egyúttal azt is bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások a bánáti vasútvonalról. Az Alexander Vučić Egyesült Szerbia listavezetője elmondta, a kínaiakkal, az üzbégekkel és az oroszokkal kezdtek tárgyalásokat a bánáti szakaszról. A terv szerint a bánáti vasútvonal Pancsovától Ópáván keresztül Nagybecskerekig épülne meg, onnan egy szárnyvonal vezetne Nagykikindára, majd csatlakozna Szabadkához. A beruházás több mint 1,5 milliárd euróba fog kerülni, de Vučić szerint ezek olyan beruházások, amelyek megváltoztatják az emberek életét és új befektetőket vonzanak a térségbe. Fel kell gyorsítani az európai integráció folyamatát, hogy Szerbia 2030 végéig az unió teljes jogú tagjává válhasson, hangzott el az Európai Szerbia választási lista tegnap esti Kragujevaci lakossági fórumán. A rendezvényen elmondták, hogy a politikai tömörülés konkrét megoldásokat kínál a polgároknak, amelyek stabilitást, biztonságot és jobb életkörülményeket teremtenének. Dragan Gyilas, a Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke, az Európai Szerbia lista vezetője a programot ismertetve bejelentette, hogy kormányváltás esetén az új kabinet már az első ülésén feloszlatná a biztonsági információs ügynökséget, és helyette új szervezetet hozna létre. Azt is bejelentett, hogy szankciókat vezetnének be Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és az általa oligarcháknak nevezett üzletemberekkel szemben. Ha hatalomra kerülünk, azonnal leállítjuk az Expo projektet, mert ez Szerbia történetének legnagyobb kifosztása, fogalmazott Gyilas, hozzátéve, hogy a beruházásra fordított valamennyi dinár felhasználását kivizsgálnák. Marinika Tepić, az Európai Szerbia választási lista egyik vezetője, a rendezvényen kijelentette, hogy politikai tömörülésük garantálja Szerbia Európai Uniós csatlakozásának felgyorsítását. Céljuk egy rendezett, modern, demokratikus európai ország megteremtése, ahol működnek az intézmények, érvényesülnek a szabályok és az igazságosság. Rasim Jajić emberien kisebbségi választási lista vezetője tegnap este kijelentette, hogy október 25-i parlamenti választás után készek tárgyalni mindenkivel, aki felkéri őket az egyeztetésre, és lehetősége van parlamenti többséget kialakítani. Ha a listánkon múlik a többség megszerzése, el tudom képzelni,

0: képzelni, hogy részt vállaljak a végrehajtó hatalomban. Ha viszont valakinek önállóan is megvan a többsége, és a mi 4-5 képviselőnk csupán kiegészíteni azt, akkor nem látom magam ebben a szerepben, mondta Jáit az N1 TV-nek. Hangsúlyozta, hogy a Sandzsáki Demokrata pártnak, illetve a választási listán szereplő jelölteknek helyük van a végrehajtó hatalomban. Kisebbségi pártként részt kellene venniük a kormány munkájában, de én személy szerint nem szeretnék olyan kormány tagja lenni, amelynek megalakulása nem függ a mi támogatásunktól, fogalmazott. Oktatással folytatjuk. 19 felsőoktatási intézmény, több mint 700 végzős középiskolás és számtalan továbbtanulási lehetőség, ezt kínálta az idei EDUEXPO Zentán. A rendezvényt az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző kara és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte közösen. Korom Sarolta riportja.
1: 10. alkalommal telt meg a zentai sportcsarnok a továbbtanulás előtt álló fiatalokkal. Az EDUEXPO célja ezúttal is az volt, hogy a végzősök egy helyen, közvetlenül az intézmények képviselőitől kaphassanak választ a legfontosabb kérdéseikre. A 19 kiállító között azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven is folyik az oktatás. Hubai Enikő, végzős tanuló.
2: Egyelőre még nem voltak konkrét terveim, úgyhogy egyelőre csak nézelődök még, de most a Pécsi Tudományegyetemnek a kijelzett karát néztem meg egyelőre, meg most szeretném majd megnézni még a magyar tannyelvű tanítóképzőkart, és szerintem ez egy nagyon szép rendezvény, és hasznos a negyedikeseknek, meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak.
1: A továbbtanulás azonban nem csak arról szól, hogy mit érdemes tanulni, hanem arról is, hogy milyen támogatásokkal és lehetőségekkel vághatnak neki a fiatalok a felsőoktatásnak. Az EDUEXPO ezért a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programjáról, a vajdasági kollégiumokról, valamint a diák és ifjúsági szervezetek kínálatáról is tájékozódhattak az érdeklődők. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
3: Azt szeretnénk ezzel az expóval elérni, hogy egyrészt, hogy minél többen fiatalok itthon maradjanak, választanak a továbbtanulási lehetőségek közül, megismertessük velük a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, ösztöndíjrendszerét, tehát, hogy megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeznek, és hogy népszerűsítsük egyáltalán, hogy tanuljanak tovább.
1: A vajdasági magyar fiatalok az elmúlt években egyre több támogatást kaphatnak ahhoz, hogy itthon tanuljanak tovább. Az ösztöndíjprogram és az Európa Kollégium is ezt a célt szolgálja. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
4: A Magyar Nemzeti Tanács most már több mint 5300 vajdasági magyar fiatal részesített ösztöndíjban. Ennek az ösztöndíjnak az összege 90-től 150 euró, és ehhez még hozzájön 4 hivatás esetében plusz ösztöndíj, ezek az orvostanhallgatók, a fogorvosok, a közgazdászok és a jogászok. Az Újvidéki Európa Kollégiumban pedig csodálatos körülmények között szinte ingyen lakhatnak 380-an. Összesen több mint 10 év alatt ez már 1500 fiatalnak nyújtott segítséget. Hát ezek azok a lehetőségek, amiket most a vajdasági magyar fiatalok, akik itthon tanulnak, megkapnak, amit 20-30 évvel ezelőtt tanuló fiatalok nem kaptak meg.
1: Az EDUEXPO pedig nem csak a komoly döntésekről szólt. A programot játékok, fotózás és ajándéksorsolás is színesítette, így a több mint 700 diák hasznos információkkal és élményekkel is gazdagodhatott a pályaválasztás előtt.
5: Választások 2026.
0: Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat, erről posztolt Vitézi Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere hozzátett, hogy rendben lezajlott az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak. Így például leállítja a vonatot, hogyha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végezni az utolsó jótállási vágányszabályozást is, ez egy nagyjából 2 hónapig tartó szükséges feladat. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet a decemberben a következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után egy nappal, április 7-én adta le az ETCS szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést. Sikerült lokalizálni a tüzet a Kopaonikon, miután éjfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló Kopaonik és Raskai egységekhez Ustye, Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok tovább terjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. Amint egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben senki sem sérült meg, a katasztrófa pontos okát még vizsgálják. A holokauszt utáni topolyai színházi élet újjászületéséről tartott előadást a szabadkai zsidó hitközségben Olá Tamás teatrológus és dramaturg. Az Emlékezés színháza című előadás két meghatározó alak, Dimitrievics Mara és Lányi István történetén keresztül mutatta be a háború utáni időszak színházi törekvéseit és kulturális újjáéledését. A rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a helyi színház történet egy különleges fejezetébe, felidézve mindazok munkásságát, akik a nehéz idők ellenére is éltették a színpadot és a közösséget. Kultúrát.
6: Vajdasági magyar színház történettel foglalkozom, és így került az érdeklődésemnek a homlokterébe a Topolyai Járási Magyar Népszínház. Ennek is egy egészen különleges előadása, 1958-ban Lányi István rendezésében mutatták be az Anne Frank naplója című előadást, és ez az előadás a topolyai zsidóságot idézi meg a holokauszt után. Egy közösség számára szól, amely elveszítette egy részét a holokauszt alatt, és két nagyon fontos szereplőt, illetve nem szereplőt, hanem a társulatoknak két nagyon fontos tagját fogom megidézni ebben az előadásban. Az egyik Dimitrievics Mara, a társulatnak az igazgatója, aki maga is holokauszt túlélő, és az előadás rendezője, Lányi István is holokauszt túlélő.
0: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Megnő majd a lekvárokban található gyümölcstartalom, el is mondjuk, hogy mennyivel. Jönnek a részletek. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcstartalma Szerbiában. Ez egy új minőségi szabályozás, amelynek értelmében a lekvár kilogramonkénti előállításhoz szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 g lesz. Branislav Rakitić, a szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese, a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett, hogy közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához és eltarthatóságához elengedhetetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek. Ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Bár a szigorítás alapján áremelkedés is jöhet, a szakember szerint ez mégsem lett jelentős, mivel a költségeket a csomagolás és a szállítás is befolyásolja, ráadásul az idei termés kiemelkedően bőséges. A gyártóknak 2028. január 1-ig kell átállítaniuk receptúráikat az Európai Unió normáival harmonizált előírásokra, a kisebb gyümölcstartalmú készítményeket pedig a jövőben csupán gyümölcsös krémként vagy öntetként lehet majd forgalmazni.
5: Választások 2026.
0: Számos család vásárolt sikeresen házat az elmúlt időszakban különböző pályázatok segítségével Zenta község területén. Ilyen családokat kerestek fel tegnap kampánykörútjuk részeként a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai. A delegáció látogatást tett az idén 30 éves gazdakörnél is. Fejűs Ornella és Vackovics Melissa riportja.
7: A Bogarasi Német Viktor a köztársasági pályázat segítségével tudta megvásárolni a házat. Pár hónappal ezelőtt költözhettek be az új otthonukba, itt képzelik el jövőjüket. Az zentai Kovács családnak már volt háza, viszont három kisgyerek mellett bővíteniük kellett az épületet. Hozzáépítettek saját költségből, és tartományi forrásokat is kaptak más fejlesztések megvalósítására. Kovács Martina.
8: A szobákat újítottuk fel, a padló, a plafon, a falak, meszelés, ajtók, ablakok cseréje. Ezeket tudtuk összehozni a pénzből, amit kaptunk. Másfél millióra pályáztunk, 1,2 milliót kaptunk meg.
7: A Kevíben élő Kisbicske Zsolt gazdaságában a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően valósultak meg fejlesztések az elmúlt években 4 millió dinár értékben.
9: Ez nagyon nagy segítség volt, mivel hogy ugye csak az ön része az körülbelül a gépnek negyede volt. Négy sikeres pályázati körbe vettünk részt, ebből három kapcsolatú eszközök, mezőgazdasági kapcsolatú eszközök, és egy földpályázat, szántóföld. vásárlása.
7: A mezőgazdászokat komolyan támogatja és segíti a már 30 éve működő zentai gazdakör is. Kobrehel Ervin, a zentai gazdakör elnöke.
10: Valójában amire van alkalom és mód, azt mindent kihasználunk, hogy a termelőknek próbáljunk segíteni ebbe a viszontagságos időkbe. Elmondhatom, hogy most közel 550-560 aktív tagja van a gazdakörnek, ami azt jelenti, hogy szinte heti, havi szinten több alkalommal bejönnek.
7: A pályázókat és a szervezetet felkereste a VMS delegációja is, hangsúlyozták a támogatások meglétének fontosságát. Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
11: Mint ahogy minden, nem csak kampányban, hanem kampányon kívül is, mi folyamatosan járjuk ugye a közösségét, különösen ez vonatkozik a VMS mezőgazdasági csapatára, és hát csak így tudunk élőszóban, egymás szemében nézve, így tudunk a legminőségesebben kapcsolatot teremteni az emberekkel és elbeszélgetni a valós problémákkal.
7: A látogatás lakossági fórummal zárult, ahol szó esett a közelgő választásokról és a jövőbeli tervekről is.
0: 550 projektet támogatott a Prosperitáti Alapítvány Kishegyes községben, ebből két fejlesztést keresett fel a Vajdasági Magyar Szövetség delegációja kampánykörútja részeként. Ezt megelőzően a politikusok Bács-Fekete-hegyre is ellátogattak. Paraszki László és Vajtai Viktória riportja.
12: A delegáció Bács-Fekete-hegyen elsőként a PS Print and Design helyi digitális nyomdát kereste fel. A 2013-ban Magyarországról hazatért család a megszerzett tudást itthon hasznosítja és két újabb családnak biztosít megélhetést. Sétáló Árpád a Bács-Fekete-hegyi PS Print and Design tulajdonosa.
13: Nagyon korlátozottak voltak a lehetőségeink, úgy anyagilag, mint eszközügyileg, és nagyon kapóra jött ez a támogatás a Prosperitáti által. És két alkalommal is pályáztunk, és mindkettő alkalommal sikerrel zárult a pályázat. Összegben ez összesen 1.300.000 valamennyi volt. Tudtunk nyomtatót venni, ami nagyban befolyásolta a portfóliunk kibővítését.
12: A Bács-Fekete-hegyi utcafórumot követően a kishegyesi Florenzis Dekor vállalkozás felkeresése következett. Csőke István, a kishegyesi Florenzis Dekor tulajdonosa.
14: 2016-ban pályáztunk a Prosperitáti Alapítványhoz, akkor kaptunk 6 fóliasátrat, úgyhogy ilyen virágtermesztéssel is foglalkozunk azóta is. A virágoknak egy részét, amit mind termelünk, azt árusítjuk, de vannak ilyen beszállítóink is.
12: A magyar összefogás kapaszkodót is jelent a szülőföldön boldoguláshoz és a visszatéréshez is, hangzott el. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselő jelöltje.
15: Ez kettő példa csak kis községben az 550-60 támogatott projekt közül, és jó indikátorok arra, hogy a pénz, amit gazdaságfejlesztésre érkezett, azhoz az önrészt és a saját kreativitást hozzátéve jól hasznosult.
12: Bács-Fekete-hegyen köztársasági forrásokból utcaaszfaltozásokra került sor, tartományi forrásból pedig a kultúrotthon alsó szintje újult meg. Közel 100 000 euró értékben, de oktatási intézményt és vadászotthont is újítottak. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti lista vezetője.
16: Itt Kishegyes településen is voltak beruházások, úgyhogy én fontosnak tartom, hogy mindig elszámolunk a munkánkról, és kérjük a támogatást a folytatáshoz. Hát a folytatásnak a miensége az október 25-én fog kiderülni, amikor a polgárok képviselőket választanak. A Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar lista. Én bízom benne, hogy a községpolgárai is támogatnak majd bennünket.
12: A kishegyesi fórumon elhangzott, további útszakaszok felújítására is szükség mutatkozik, így a Topolya és Kishegyes, valamint a Bács-Fekete-hegy és Szent Tamás közötti út állapotának javítása is szóba került.
5: Választások 2026.
0: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, változóan felhős időnk lesz a nap további részében, és a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul.
17: Hírek, riportok,
18: ráadásként régiós slágerek.
17: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
18: Reklám következik.
19: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
23: Várom a postást.
22: Jön a nyugdíj?
23: Azt várhatom.
22: A számlákat hozzák.
23: Na azt nem várnám.
22: Hát akkor?
23: Ma hozzák a 7 napot.
24: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
17: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Október 8-án csütörtökön a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 4 para, 1 svájci frank 125 dinár 74 para, 1 angol font 138 dinár 32 para, míg az amerikai dollár középértéke 104 dinár 72 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

És már 12 óra 41 perc magasságában járunk, következzen a Pannon Televízió műsor ajánlója. Nézzük, mit érdemes ma délután és este a képernyőn követni. 13 órakor a közügyek ismétlésével indul a délutáni kínálat, majd 14 órától a Délbánát ízei című főző műsor várja a nézőket, benne pedig húspogácsa házi zsemlével és tortalap is készül, amelyet érdemes megjegyezni vagy feljegyezni a recepteket. 14 óra 25 perckor kalamár és fél háromkor pedig az Erdei utakon című ismeretterjesztő sorozat következik. 16 órától fitpercek, fél ötkor a szerb nyelvtudásukat is fejleszthetik a Tanuljunk szerbül című műsorral. 17 órakor a közelkében a Magyar Kanizsai Vadásznapra látogatunk, majd fél hatkor híradó lesz. Este fél nyolctól a szubjektív vendége Matlári Miklós, a Nevergreen együttes tagja lesz, a zenekar fennállásának 30. évfordulójáról és új albumukról is szó esik, majd 20 órakor híradó, majd 20 óra 40 perctől élő örökség, érdemes tehát ma is a Pannon Televízióval tartani.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhívta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta.
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak.

Az óra végén pedig egy jó hír a könyvek szerelmeseinek. A könyvhónap, valamint a Szabadkai Városi Könyvtár születésnapja alkalmából kedvezményekkel várják az olvasókat. A felnőttek október 17-ig mindössze 500 dinárért lehet könyvtári tagságot váltani, míg a középiskolások pedig egész októberben élhetnek majd ezzel a lehetőséggel, és azoknak sem kell aggódniuk, akiknél egy-egy könyv a kelleténél tovább maradt. Ebben az időszakban késedelmi díj nélkül vihetik vissza a kikölcsönzött köteteket az olvasók. Hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, amelynek elején a filmeké lesz majd a főszerep. A Vajdasági Magyar Filmek Fesztiváljáról fogunk beszélgetni, amely 7 helyszínen a vajdasági magyar filmalkotásokra irányítja figyelmet. Maradjanak velünk, rövidesen következnek a hírek, utána pedig folytatjuk a mozaikot.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expón Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A nyolcadikosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba. Megismerhették a különböző képzéseket, a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát. A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok első kézből szerezhessenek információkat, és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy hol folytassák tanulmányaikat. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
4: Választások 2026.
3: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma, és azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen, valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a palicsi jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javítása érdekében. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években a kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a kerékpárút további bővítését is tervezik. Több országban is nehezebb lesz a külföldön élő szerb állampolgárok számára a szavazás a szerbiai parlamenti választáson. Nem nyílik szavazóhely például a svájci Genfben és Lugánóban, valamint Bulgáriában sem. Noha ezeken a helyeken a korábbi választásokon még lehetett voksolni, írja az N1. Romániában ugyancsak nem lesz szavazóhely, annak ellenére, hogy Szerbiának ott nagykövetsége és konzulátusa is működik. A közel-keleten élő szerb állampolgárok pedig egyetlen szavazóhelyen sem adhatják le voksukat. Az Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban élők közül sokaknak több ezer kilométert kellene majd utazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. Ráadásul a szavazás időpontját mindenhol a Szerbiában érvényes idő szerint határozták meg, így egyes választóknak akár az éjszaka közepén kell voksolniuk. A diaszpora képviselői szerint így sokak számára csak az a lehetőség maradt, hogy Szerbiába utazzanak szavazni, ami a repülőjegyek, a munka és a családi kötelezettségek miatt komoly többletterhet jelent. A szavazóhelyek megnyitásának elmaradása miatt a diaszpórában élő szerb állampolgárok egyébként levelet küldtek az európai és amerikai intézményeknek, hogy sürgessék és biztosítsák számukra a szavazati jog gyakorlásának lehetőségét. Emellett a szavazóhelyek számának növelését és a külföldi szavazás időpontjának megváltoztatását is követelik.
4: Választások 2026.
3: Sikerült lokalizálni a tüzet Kopaonikon, miután évfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló Klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló kopaoniki és raskai egységekhez Ustye Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok továbbterjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. A mintegy egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt áll

0: hotelben keletkezett tűzvészben. Senki sem sérült meg, a katasztrófa pontos okát pedig még vizsgálják.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős időnk lesz a nap további részében, a csúcshőmérséklet ma 28 fok körül alakul.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A folytatásban a filmeké lesz a főszerep, méghozzá a vajdasági magyar alkotásoké. Október 13-a és 15-e között ismét megrendezik a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválját, amely több helyszínen is várja a mozi szerelmeseit. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából szervezik meg, hogy milyen filmek kerülnek idén vászonra, és mi mindennel készülnek a szervezők, arról Iván Attilával, a Cinema Filmműhely elnökével beszélgetek. Üdvözlöm a Mozaikban!
4: Üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
3: Kezdjük magával a rendezvénnyel. Mit érdemes tudni a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiváljáról? Mi a célja ennek a kezdeményezésnek évről évre?
4: A Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválját 2016 óta szervezi meg a szervezetünk. Előtte mások szervezték, és mindezt a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából. Ugyanis már 2006 óta minden évben megrendezésre kerül ezek a filmvetítések, amikor is a legfrissebb vajdasági magyar alkotók által készített filmeket tekintheti meg a közönség. Tehát itt 2-3 napról van szó, az idén ugye 13-a és 15-e között kerülnek levetítésre a filmek. Az idén egy nagyjátékfilm és 3 dokumentumfilmet fogunk bemutatni, mindezt Vajdaság 7 városában. Adán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Zentán, Topolyán, Újvidéken és Zomborban.
3: De hogyan állt össze az idei program? Mi alapján választották ki a filmeket?
4: Sajnos nem olyan túl sok film születik a vajdasági alkotóktól, úgyhogy ezek voltak azok a filmek, amelyek már elkészültek, és vagy bemutatásra kerültek, vagy a fesztiválokon való megjelenés után már elérhetővé váltak, és akkor így egy csokorba össze tudtuk szedni őket.
3: Milyen témákat dolgoznak fel ezek a filmek? Kezdjük a Bolond Mese című játékfilmmel. Mit érdemes tudni erről az alkotásról?
4: Bicskei Zoltán filmje. Tudjuk, hogy ő már több nagy játékfilmet rendezett. Ez a filmje, a főszereplője a falusi bolond, akit a faluja kiűzi a pusztára. És nagy vétke az, hogy nem csak tükrök tart a falusiaknak, de végsőkig ragaszkodik a gyermekkor édeni világához. Az ő és a mások történetét, akik kint a járáson, a pusztaságban vannak száműzve, ez dolgozza fel ez a film. Ez egy 80 perces nagyjátékfilm.
3: Láthatja még a közönség a Tító gyermekei című dokumentumfilmet? Miről szól például ez a film?
4: Koretics Péter legújabb dokumentumfilmje, ez egy 80 perces dokumentumfilm, ami a vajdasági magyar nők helyzetét mutatja be a 90-es évekbeli délszláv konfliktusban, különösképpen a 99-es NATO bombázás ideje alatt. A film 6 barátnő életében enged bepillantást, az ő visszaemlékezéseik, narrációik, illetve archív felvételek teszik a filmek plasztikusabbá. Végigkövethetjük életük történetét a boldog fiatalkori évektől, még Jugoszlávia széteséséig. És mindannyian a saját szemszögükből mesélik el, hogy hogyan érték meg ezt a délszláv háborúk alatti éveket. Érdekessége a filmnek, hogy a film rendezője az egyik szereplő fia, tehát hogy Eszterci még személyesebbé is átláthatóvá a filmet.
3: Beszéljünk a másik két filmről is egy kicsit.
4: Igen, a Színház sárból, ez egy 54 perces dokumentumfilm, amelyet K. Kovács Ákos rendezett, és a Vajdasági Tanya Színház létrejöttének 45. évfordulóján újra összeállt a két legendás társalapító, Hernyák György rendező és Kovács Frigyes színművész, és egyedülálló alkalom volt, hogy amikor a két vajdasági mester újra szabad ég alatt alkotott, és a dokumentumfilme próba folyamaton keresztül életteli portrét rajzol a Tanya Színház múltjáról és jelenéről, a közösségről, amely köré épül, és arról a különleges energiáról, amely a vajdasági magyar identitást és a társulat történetét összeköti. És akkor maradt egy vendégfilmünk, ami igazából egy erdélyi filmrendező, Keresztes Péter filmje, a címe Csak a csend marad. Akkor ennek is elmondanám egy kicsit a rövid tartalmát. A film az egykor virágzó többnyelvű református gyülekezet utolsó napjait örökíti meg, amelynek mára már csak 3 tagja maradt, Fülöp bácsi, aki gondozza a romos templomot és a temetőt, felesége Erzsébet és a 95 éves Kati néni. Csendes kitartásuk révén a film nem csupán az egyének elmúlását tükrözi, hanem egy eltűnő közösség történetét is elmeséli.
3: Mennyire érdeklődik ma a közönség egyébként a vajdasági magyar filmek iránt? A fiatalabb korosztályt is sikerül évről évre megszólítani, vagy őket nem annyira?
4: Igen, az az érdekes, hogy minden évben látok új arcokat, minden évben vannak fiatalok, akik megjelennek a vetítéseken. Valószínűleg, hogy ennek az is lehet az oka, hogy egy kicsit már megcsömörlöttek a sok sorozatnézéstől, vagy a nagy játékfilmektől, és ezek a filmek egy kicsit sokkal személyesebb, sokkal közelebb álló hozzánk, és lehet, hogy ez miatt kicsit fölkeltik az érdeklődését a fiataloknak is, meg az idősebb generációnak is.
3: És milyen most a vajdasági magyar filmkészítés helyzete? Említette, hogy kevés film készül, de vannak fiatal filmesek, akik tovább vihetik a vajdasági magyar filmkészítés hagyományát? Vagy mi lenne erre a lehetőség, vagy a mód, hogy ezt egy kicsit felvirágoztassák?
4: Régebben többféle forrásból tudtak filmet készíteni a vajdasági magyar alkotók, úgy magyarországi, illetve szerbiai pénzekre is lehetett pályázni. Sajnos most már egyre inkább az van, hogy a szerbiai források kiapadnak, illetve mások tudják megpályázni ezeket a lehetőségeket, és Magyarországon is egyre kevesebb helyen tudunk filmekre pályázni. Úgyhogy ez miatt is mondta, ahogy mondtam, hogy egyre kevesebb film születik, ugyanis a film az egy költséges műfaj, és főleg, hogyha nagy játékfilmet forgat az ember. De ennek ellenére mindig vannak fiatalok, újabb próbálkozók, alkotók, akik akár ilyen low budget, minimális költségvetéssel készítenek filmeket, és persze, hát reménykedünk, hogy egyre többen lesznek azok, akik a filmkészítés felé fordulnak.
3: Bízunk benne, hogy így lesz, és remélhetőleg a jövő évi Magyar Filmek Fesztiválján majd több vajdasági film kerül majd bemutatásra. Végül mondjuk el a legfontosabb tudnivalókat, hol és mikor várják a közönséget a vetítésekre, és mit kell tudni esetleg a belépésről.
4: Október 13-án a napján megkoszorúzzuk Lifka Sándor mellszobrát Szabadkán, 12 órai kezdettel, és akkor utána este kezdődnek a filmek, akkor úgy felsorolnám városok szerint, hogy hol és melyik film kerül levetítésre. Topolyán október 13-án 18 órától a Művelődési Ház kiállítótermében vetítik a Színház Sárból című dokumentumfilmet, utána pedig 19 órától a Csak a csend maradt című dokumentumfilmet. Zomborban csak egy filmet vetítenek, október 13-án kedden a Magyar Polgári Kaszinóban 18 órától a Titó gyermekei című filmet. Magyar Kanizsán mind a négy filmet levetítjük, október 13-án Művészetek háza mozitermében 19 órától a Bolond mese című játékfilmet, 14-én szerdán 19 órától a Titó gyermekei című dokumentumfilmet, 15-én csütörtökön pedig 19 órától a Színház Sárból, és rögtön utána 20 órától a Csak a csend maradt című dokumentumfilmet. A Magyar Kanizsai vetítésnek az az érdekessége, hogy a Bolond mese című film után a film rendezőjével Bicskei Kata fog beszélgetni. Újvidéken 14-én szerdán az Európa Kollégiumban 20 órától vetítik a Színház Sárból című dokumentumfilmet, és utána 21 órától Csak a csend maradt című dokumentumfilmet, csütörtökön pedig 20 órától a Titó gyermekei című filmet. Szabadkán 14-én szerdán vetítenek három filmet a Lifka Sándor Alt moziban, 18 órától a Színház Sárból, 19 órától a Bolond mesét, és 20 óra 30-tól Csak a csend maradt című dokumentumfilmet. Zentán is csak egy filmet vetítenek csütörtökön, Zentai Alkotóházban 18 órától a Csak a csend maradt, és végül Adán, október 13-án kedden a Színház teremben 11 óra 45-től, tehát délelőtt a Bolond mese című játékfilmet, 13 órától Csak a csend marad, 17 órától Színház Sárból és 18 órától Titó gyermekei című dokumentumfilmet. Úgyhogy ez a hét városban kerülnek levetítésre a filmek. És még akkor a végén, hogyha lehet, elmondanám a rendezvény támogatóit, a Magyar Nemzeti Tanács, a Szatrak Kft. És Magyar Kanizsa Önkormányzata.
3: Október 13-a és 15-e között tehát 7 vajdasági településen 4 különböző alkotással várják a filmkedvelőket a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválján. A rendezvényről, az idei programról és a vajdasági magyar filmkészítés helyzetéről Iván Attilával, a Cinema Filmműhely elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is köszönöm szépen.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó egy vadonatúj, kiváló minőségű vaskályha, 2 éves garanciáról szóló papírral együtt, kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402 és a 063 729 58 48. Megismétlem még egyszer. 024 534 402 és a 063 729 58 48-as. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Most pedig egy tartalmas programajánló erre a hónapra. Hogyan találhatunk biztonságot egy bizonytalan világban? Ezt a kérdést járja körül a 11. Mentális Egészség Fesztivál, amelyet október 10-e és 20-a között rendeznek meg Szabadka, Nagybecskerek, Újvidék, Pancsova és Pirot területén. A rendezvény sorozat előadásokkal, önismereti és kreatív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel, valamint természetjárással is várja az érdeklődőket. A magyar nyelvű programokon többek között a megfelelési kényszerről, az önazonosságról, valamint az ember és a természet kapcsolatáról is szó fog esni. A részvétel ingyenes, egyes foglalkozásokra azonban előzetes jelentkezés szükséges. A jelentkezési lehetőségekről, a helyszínekről és a teljes program kínálatról a Vajdasági Közegészségügyi Intézet honlapján, az izjzv.org.rs oldalon, az FMZ menüpont alatt találhatják meg.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: És az óra végén még egy programajánló, a hétvégére is akad program kínálat. Családi programokkal, zenével és finom falatokkal várják a látogatókat Palicson, október 10-én szombaton déltől a Férfi Strandon. Gyermekprogramok, zenés kikapcsolódás és gazdag gasztronómiai kínálat gondoskodik a jó hangulatról. Vasárnap 11 órától pedig a halászlé főzőké lesz majd a főszerep, a verseny pedig tambura zene kíséri és a legügyesebb szakácsokat értékes díjakkal jut. Ha tehát még nincs programjuk a hétvégére, érdemes Palics felé venni az irányt. Bővebb információt a Pannon RTV honlapján a programok rovatban találnak. Ezzel pedig a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk. Rövidesen következnek a 14 órai hírek, majd a Beszéljünk róla című műsorral folytatjuk, amelyben ezúttal Szendrei Júlia alakja kerül majd új megvilágításba. A technikai pult mögött az óra elején időközben Farkas Ervint Váradi Valentin váltotta, a következő órákban már ő gondoskodik a zenei válogatásról. Velem legközelebb hétfőn találkozhatnak itt a Mozaikban. Addig is köszönöm, hogy ma is velem tartottak, a Mozaik szerkesztő műsorvezetője, Annus Beatrix voltam. További kellemes rádiózást és persze szép délutánt kívánok!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
0: A 80-as évek hercege, Prince. Purple Rain. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Több mint 20 középiskola és csak nem 1250 diák találkozott az idei Suli Expo Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg a sportcsarnokból, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A nyolcadikosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba. Megismerhették a különböző képzéseket, a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát. A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok első kézből szerezhessenek információkat, és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy hol folytassák tanulmányaikat. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
5: Választások 2026.
4: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma, és azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen, valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a palicsi jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javítása érdekében. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években a kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a kerékpárút további bővítését is tervezik. Több országban is nehezebb lesz a külföldön élő szerb állampolgárok számára a szavazás a szerbiai parlamenti választáson. Nem nyílik szavazóhely például a svájci Genfben és Lugánóban, valamint Bulgáriában sem. Noha ezeken a helyeken a korábbi választásokon még lehetett voksolni, írja az N1. Romániában ugyancsak nem lesz szavazóhely, annak ellenére, hogy Szerbiának ott nagykövetsége és konzulátusa is működik. A közel-keleten élő szerb állampolgárok pedig egyetlen szavazóhelyen sem adhatják le voksukat. Az Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban élők közül sokaknak több ezer kilométert kellene majd utazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. Ráadásul a szavazás időpontját mindenhol a Szerbiában érvényes idő szerint határozták meg, így egyes választóknak akár az éjszaka közepén kell voksolniuk. A diaszpora képviselői szerint így sokak számára csak az a lehetőség marad, hogy Szerbiába utazzanak szavazni, ami a repülőjegyek, a munka és a családi kötelezettségek miatt komoly többletterhet jelent. A szavazóhelyek megnyitásának elmaradása miatt a diaszpórában élő szerb állampolgárok egyébként levelet küldtek az európai és amerikai intézményeknek, hogy sürgessék és biztosítsák számukra a szavazati jog gyakorlásának lehetőségét. Emellett a szavazóhelyek számának növelését és a külföldi szavazás időpontjának megváltoztatását is követelik.
5: Választások 2026.
4: Sikerült lokalizálni a tüzet Kopaonikon, miután évfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló Klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló kopaoniki és raskai egységekhez Ustye Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok továbbterjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. Amint egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben senki sem sérült meg, a katasztrófa pontos okát pedig még vizsgálják.
3: Időjárás.
4: Változóan felhős időnk lesz a nap további részében, a csúcshőmérséklet ma 28 fok körül alakul.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
8: 107,1 MHz.
9: I never take anything for granted. Only a fool.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Szendrei Júlia életművét saját imázsa takarja el, vélik a kutatói. Ennek oka, hogy írásainak jelentős része kiadatlan maradt, miközben személyéről nemzedékek sora formált markáns véleményt. Dr. Gyimesi Emese irodalom és társadalom történész, Szendrei Júlia egyik legalaposabb kutatója. Tudományos munkája során feldolgozta már Petőfi Sándor özvegyének kéziratos hagyatékát. Kiadta Szendrei Júlia összes versét, megjelent Gyermek szemmel Szendrei Júlia családjában című műve, azután Szendrei Júlia, Petőfi Zoltán, Horváth Attila, Árpád és Ilona gyermekkori levelei, versei és játékai is. Gyimesi Emese az eddig feltárt kéziratok felhasználásával új fényt vett Szendrei Júlia irodalmi pályafutására. Felülvizsgálja az alakjával kapcsolatban rögzült sztereotípiákat, miközben a női szerepekről folyó 19. századi közbeszédet is elemzi. A többrangos kutatói díjat és elismerést is megnyert tudományos kutató az Európai Örökség napjai a Szabadkai Városi Múzeumban nevezésű rendezvény, illetve a Jakobej Károly festő különleges tárlatának kísérő rendezvényének keretében a női portré szerepe a kulturális emlékezetben gondolatok Jakobej Károly Szendrei Júliáról készített portréjáról címmel tartott előadást a múzeumban nagy érdeklődés mellett. Gyimesi Emese tudományos kutatót az előadásról Szabó Hangya Teréz kérdezte.
2: Érdekes dolog az, amikor a képzőművészetet összekapcsolják az irodalommal, és az még érdekesebb, hogy a Jakobej kiállításnak az egyik legszebb portréképe, amit Szabadkán kiállításra került, igen, mély gondolatokat indít el egy irodalom és társadalom történészben, és nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk itt Szendrei Júliáról, nem csak magáról a képről, hanem úgy egyáltalán a személyiségéről. Mi a fontos a 21. században, mi az a fontos dolog, amit talán mindenkinek le kell tisztáznia magában, aki szereti Petőfi verseit és Szendrei Júlia műveit, mit kell vele kapcsolatban letisztázni. Művész volt, lázadó, nő volt, feminista volt, minek lehet nevezni?
3: Egy nagyon sokrétű személyiség volt, és szerintem az első lépés azt letisztázni, hogy milyen korábbi hatások befolyásolják a gondolkodásunkat, hiszen úgy gondolom, hogy hát lényegében óvodáskortól mindenki rengeteg formában találkozik Szendrei Júliával, de ez nagy többségében azt jelenti, hogy sztereotípiákkal találkozik, hiszen óriási hagyatéka van annak a közgondolkodásnak, ami őt egy negatív szereplőnek állította be, vagy ha nem is negatívnak, nem a korabeli forrásokhoz hűen ábrázolta őt, hanem mindig az adott korszellemhez szabta az ő alakját. Úgyhogy szerintem az első és legfontosabb dolog vele, de egyébként más történelmi nőalakokkal kapcsolatban is, valahogyan reflektálni arra, hogy amit róla eddig gondoltunk, az nem biztos, hogy annyira helytálló, és feltenni a kérdést, hogy hogyan gondolkodott ő maga a világról.
2: Az érdekes, hogy ő hogyan gondolkodott, de vajon az a látogató, aki meglátja itt ezt a gyönyörűségesen szép portrét, amelyet Jakobej Károly festett róla, hát egy csodálatos nőnek, mai szóval talán egy sztárnak, egy csillagnak tudnánk nevezni, és mégis sok a sztereotípia, de ennek vajon a korok szelleme azok, amelyek fölidézték az ő alakját, vagy pedig úgy egyáltalán általában az irodalom történet?
3: Szerintem az első és legfontosabb oka az, hogy nagyon sokáig nem voltak kiadva a saját írásai. Tehát például a versei 2018-ig nem jelentek meg teljes egészében, az elbeszélései 2021-ig, tehát nagyon sok ideig egyszerűen nem volt meg a lehetőség arra, hogy az emberek a maga teljességében megismerjék az ő saját önálló irodalmi munkásságát és gondolkodásmódját. És egyébként az említett képen, ami 1857-ben készült, alig 30 éves Szendrei Júlia, 29 éves, tehát még egy fiatal nőről van szó, akinek már nagyon sok magánéleti trauma van a háta mögött, de ugyanakkor éppen ekkor kezdi az igazán önálló irodalmi pályafutását, ezért is emeltem ki azt, hogy számomra elképesztően érdekes, hogy éppen abban az időszakban, amikor Jakobej megfesti róla ezt a képet, akkor publikálja az első versét, akkor publikálja az Andersen fordításait, tehát nagyon sok alkotóerő van benne, nagyon inspiratív időszak ez számára.
2: Érdekes ez, hogy egy titkos hagyatéka van Szendrey Júliának, amit csak a modernkor fedezett föl, hogyha szabad így mondani. Mi lehet az oka annak, hogy minden korszakban nagy írók is egészen elmarasztalóan írnak róla, vagy fejtik ki a véleményüket, miközben elképzelhető, hogy tudták, hogy ő is egy alkotó, csak épp nem akarták tudomásul venni.
3: Egyfelől nem igazán tudták, pont emiatt, a nagyfokú kiadatlanság miatt, de azért ez nem lenne így teljesen helytálló, mert például 1909-ben a Petőfi könyvtár sorozatában jelentek meg olyan elbeszélések és mesék, amiket Szendrey Júlia maga publikált a saját életében, tehát ennek az újrakiadásai megjelentek. És érdekes, hogy ezek az egyébként nagy gondolkodók, tehát tényleg Ady, Hatvani Lajos, Söflin Aladár, hosszan lehetne sorolni őket, hogy miért nem voltak képesek arra, hogy ezt ők irodalmi tevékenységként értékeljék. Holott valószínűleg, ha nem Petőfi feleségéről van szó, akkor paradox módon sokkal nyitottabban álltak volna ahhoz, hogy felfedezzenek benne egy 19. századi női alkotót. És itt a Petőfi kultusz hatása lehet az, ami hát nagyon behálózta az ő alakját, nagyon meghatározta azt, hogy ki milyennek látja saját vérmérséklete, világképe szerint, és én azt gondolom, hogy azért éppen a nyugatosok idején tudott megváltozni az ő megítélése, mert ők már túl akartak lépni egyébként tudatosan azon, hogy elítéljék őt a második házasság miatt, hogy beleragadjanak a hűtlen özvegy sztereotípjába, és ezért kreáltak maguknak egy olyan modern nőt, aki tökéletesen bele lett az ő világképükbe, de ennek hát nem az volt a fontos eleme, hogy írjon, ami az ő szemükbe inkább egy ilyen mellékes tevékenységként, hóborként tűnik föl. Inkább ezt is sokszor úgy tüntetik föl, minthogyha Szendrey Júlia általuk excentrikusnak nevezett lényének az egyik bizonyítéka lenne, hogy hát még ír is, de ez ugyanolyan szintű elemnek látják, mint a mondjuk a rövid hajat. Tehát, hogy körülbelül ilyen szintű funkciót látnak az irodalmi tevékenységében, és nagyon könnyen jelentéktelennek titulálják. Vagy például vannak olyan drámák, amik Herczeg Ferenctől, ami Szendrey Júlia saját szájába adják, hogy vérszegény Petőfi utánzatoknak nevezi a saját verseit 1849-ben, amikor a valóságban még el se kezdett verseket írni. Tehát itt valahogy nagyon ellentmondásos módon az imázsának a részévé tették azt is, hogy hát ez az írás, ez egy ilyen úri hóbort számára, nem egy igazi valami, pedig a saját írásaiból, a saját naplófejegyzéseiből éppen az derül ki, amiket az 1850-es években vetett papírra, hogy számára ez nagyon sok küzdelemmel járt, nagyon sokszor meggondolta azt is, hogy milyen nagy felelőssége van egy írónak, egy költőnek, hogyha a nyilvánosság elé lép. Tehát ő egy igazi alkotói küzdelmekkel rendelkező, és ezeket nagyon mélyen átélő ember volt, és hát szomorú, hogy éppen ezt vitatják el tőle.
2: És akkor egy 21. századi fiatal irodalomtörténész, irodalmi és társadalom kutatónak mi a célja azzal, hogy a Szendrey Júlia képet még tökéletesebbé tegye, és nem elmarasztaló szempontból, ne csak a hűtlen özvegyet lássa, láttassa benne, hanem egy sokkal értékesebb embert. Vajon a 21. századnak a nő képe egészen más, vagy pedig nagyon is hasonló?
3: Szerintem a mikorunk nő képe is már elkezdte átformálni Szendrey Júlia alakját, tehát most már feltűntek azok a hangok, amik az erős nőt, a karrierista nőt láttatják benne, de szerintem emellett azt el kell ismerni, hogy talán a mikorunk ért meg igazán arra, hogy nyitott legyen az ő alkotói mi voltára. Tehát, hogy igazán friss szemmel tudjanak az olvasók ránézni, hogy igazán értékelje az olvasóközönség az ő tehetségét. Ezt ezért így mondom, mert sokat beszélgetek olyanokkal, akik olvasták azokat a könyveket, amikben kiadtam Szendrei Júlia írásait, és nagyon gyakran kapom azt a visszajelzést, hogy mennyire megdöbbentően tehetséges, hogy mennyire hat rájuk az, amit ír, hogy mennyire más szemmel látják a korszakot rajta keresztül. Tehát én úgy látom, hogy valahogy az a fajta nyitottság, tényleg ez a szó, ami a leginkább eszembe jut ezzel kapcsolatban, az valahogy most az elmúlt években született meg igazán az olvasókban. És hát remélem, hogy ez egyre csak fokozódni fog.
2: És a kutatón mennyire áll vagy bukik ez a lehetőség? Mert hogy említette, hogy a hagyaték ugye valamikor megvolt, és hatalmas hagyaték volt, most csak egy részéről tudnak. Lehet-e még tovább kutatni, lehet-e közvetetten akár több bizonyítékot szerezni arról, hogy egy valós kép alakuljon ki Szendrei Júliáról?
3: Nagyon szerteágazó forrásanyag maradt fenn, tehát az 1920-as években Mikes Lajos készített egy katalógust azokról a frissen előkerült kéziratokról, amik eljutottak hozzá, és ennek ő csak egy töredékét adta ki. És amikor én kezdtem a kutatásaimat, akkor számomra egy fontos kiinduló pontot jelentett az, hogy ennek a katalógusnak köszönhetően már tudtam, hogy vannak Szendrei Júliának kiadatlan versei, de szerencsére főként közgyűjteményekbe került a kéziratos hagyaték nagy része, csak nem egybe, hanem többe, tehát nagyon szétszóródott, és az irodalmi munkásságának, illetve a családi hagyatékának is, tehát például a gyermekei levelezésének is a nagy részét én már sajtó alá rendeztem, de természetesen vannak még további terveim ezzel kapcsolatban, tehát még a forrás kiadásnak a továbbiakban is fontos szerepe lesz, de emellett azt gondolom, hogy maguknak az értelmezéseknek van és lesz még komoly szerepük, hiszen nem elég kiadni a forrásokat, hanem nagyon fontos, olyan szempontból nagyon fontos szerepe van a kutatónak, hogy hát az ő szavain keresztül, az ő értelmezésén keresztül találkozik először az olvasóközönség ezekkel az írásokkal, és hát amikor ezen dolgoztam, akkor nagyon éreztem ennek a felelősségét. És hát nagyon remélem, hogy lesznek majd később olyan igazán elhivatott új fiatal kutatók, akik akár majd megkérdőjelezik azokat az értelmezéseket, amiket én leírtam, és majd akkor valamikor újra gondolják ismét Szendrei Júlia alakját, hiszen ezt tudja igazán élővé elevenni, tenni őt mindig újra meg újra.
2: És akkor, hogyha megengedi végül egy személyes kérdés. Miközben foglalkozott Szendrei Júlia alakjával, munkásságával, tehetségével, megítélésével, megszerette?
3: Nagyon-nagyon mélyen megszerettem, és alapvetően inkább azon kellett dolgoznom kutatás közben, hogy amit én személyesen érzek, mint ember, az azért elválasztható legyen attól, amit kutatóként gondolok. Hiszen ez a szeretet bennem nagyon korán kialakult, tehát még igaziból még gyerekként, mert nagyon hamar olvastam róla Kertész Erzsébet regényét, ami felkeltette az érdeklődésemet, és a Naplóit már akkor elolvastam, és nagyon mélyen befolyásolta azt, hogy hogyan gondolkodom a világról. És aztán, amikor már kutatóként kezdtem el vele foglalkozni 2010 körül, akkor azért én nagyon figyeltem arra, hogy annak ellenére, hogy nagyon közel áll az ő lelki világa, az ő gondolkodásmódja az enyémhez, attól függetlenül úgy tudjam őt láttatni, hogy az túl is mutasson mindig rajta, és a korszakról mondjon el, az adott korszakról egyre és egyre többet, és tényleg az derüljön ki, hogy Szendrei Júlia írásain keresztül a 19. század irodalomtörténete, társadalomtörténete miben más, mint a kortársai alapján, hiszen mondjuk Jókai szemszögéből, Petőfi szemszögéből már jobban ismerjük ezt a korszakot, és Szendrei Júlia egyrészt a női mi volta miatt, de másrészt meg az eltérő gondolkodásmódja miatt egészen más fénytörésben mutatja ezt meg nekünk.
0: Beszéljünk róla! Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla!

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Mi interjúk.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
2: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
2: És...
0: SMR.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkoslágerek.
6: Bollare, hajkó-hajkó, halaballa, hajn gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, taka-taka-taka-taka, meg ilyesmi, taka-taka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.
8: Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
4: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
8: A Szabad

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Több mint 20 középiskola és csak nem 1250 diák találkozott az idei Suli Expón Zentán. A pályaválasztási rendezvényt már negyedszer rendezték meg a sportcsarnokban, ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A nyolcadikosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba. Megismerhették a különböző képzéseket, a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát. A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok első kézből szerezhessenek információkat, és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy hol folytassák tanulmányaikat. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
1: Választások 2026.
0: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Góli Csilla Szabadka alpolgármestere és Gyivánovics Dániel Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma. Azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen, valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, hogy a Palicsitó jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javítása érdekében. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékkút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a kerékpárút további bővítését is tervezik. Az Expo 2027 lemondása súlyosan veszélyeztetné Szerbia nemzetközi megítélését és gazdasági fejlődését, ezt mondta Miloš Vučević, a szerb haladópárt elnöke. A politikus Dragan Gyilas kijelentésére reagált, aki szerint egy esetleges kormányváltást követően lemondanák a világkiállítás megrendezését. Vučević hangsúlyozta, hogy az Expo 2027 több mint 100 ország részvételével valósulhat meg, és több milliárd eurónyi beruházást, új munkahelyeket és infrastrukturális fejlesztéseket hozhat Szerbiának. Véleménye szerint az ellenzék bejelentése a fejlődés akadályozására irányuló politikát tükrözi.
1: Választások 2026.
0: A Nobel békedíj idei kitüntetettjének kihirdetése előtt Donald Trump amerikai elnök ismét azt mondta, hogy szerinte elérkezett az ideje annak, hogy ő kapja meg ezt a rangos elismerést. Nem tudom, hogyan döntenek majd. A bizottságról köztudott, hogy a hozzám hasonló embereknek nem feltétlenül ítéli oda a díjat, mondta Trump a 2026-os Nobel békedíjról, amelynek kitüntetettjét pénteken nevezi majd meg a norvég Nobel bizottság, írja Reuters. Trump tavalyi visszatérése óta a Fehér Házba többször is hangoztatta, hogy megérdemelni a rangos kitüntetést. Itt az ideje. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy legutóbb közvetve a díjazottól kaptam meg az elismerést. Ő azt mondta, hogy a történelem során senki sem érdemelte meg jobban a Nobel békedíjat, mint Trump elnök. Nyilatkozta az amerikai elnök az ovális irodában újságíróknak. Maria Corina Machado, venezuelai ellenzéki vezető januárban átadta a 2025-ben elnyert Nobel békedíjához tartozó érmet Trumpnak, miközben az Egyesült Államok támogatását igyekezett megszerezni venezuelai politikai törekvéseihez. Trump úgy véli, hogy ezért is megérdemelni a kitüntetést, mert tavaly januári hivatalba lépése óta 8 nemzetközi konfliktus rendezésében vállalt szerepet. Kambodzsa, Izrael és Pakisztán vezetői korábban bejelentették, hogy Nobel békedíjra jelölték az amerikai elnököt. Állításaikat azonban nem lehet független forrásból ellenőrizni.
2: Sport.
0: Sanghajban is folytatná a győzelmi szériáját a Pekingben diadalmaskodó Novák Djokovic. A szerb teniszező úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeret Kínában játszani, és idei legjobb hetén van túl, ami további önbizalmat ad neki. Djokovic az első fordulóban szabad volt, a második körben pedig a lengyel Hubert Hurkacz lesz az ellenfele Sanghajban. A korábbi világelső tavaly az elődöntőig jutott az ATP 1000-es mestertornán.
3: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 27 fok van, változóan felhős időnk lesz a nap további részében is. Estére helyenként még csapadék is előfordulhat valamikor 21 óra tájban. Holnap, ami a holnapi napot illeti és az időjárást, holnap a napközbeni csúcshőmérséklet már jelentősen

0: alacsonyabb lesz, mint ma. Holnap legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd, és egész nap változóan felhős, helyenként napos időnk lesz.
1: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: hagyva. Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Választások 2026.
2: Az október 25-i előrehozott parlamenti választás után nemzeti tanácsi választásokat is tartanak Szerbiában, mégpedig november 8-án. Ekkor szavazhatnak a vajdasági magyarok a Magyar Nemzeti Tanács összetételéről. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról dr. Ladóczky Gyulát, a Köztársasági Választási Bizottság tagját kérdezzük. Köszöntöm a műsorban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Kezdjük a külön választói névjegyzékkel. Ebben kik szerepelnek, tehát kik szavazhatnak majd november 8-án? Automatikusan lehet bekerülni, vagy kérni, regisztrálni kell?
3: A külön választói névjegyzékbe kérelmezni kell a felvételt. A közigazgatási hivatalokban kell egy megfelelő űrlapot kitölteni ehhez. Ezek után a közigazgatási hivatal hoz egy végzést, és akkor ezzel be is került a külön választói névjegyzékbe, aki ezt szeretné. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem magától értendő, tehát ez csak is önkéntes alapon, és ezt meg kell tenni, amit az imént említettem. Nem csak a magyar névjegyzék, nem csak a magyar külön választói névjegyzék esetében, hanem a többi nemzeti kisebbség esetében is. Az általános választói névjegyzékben oda nem kell kérelmezni, oda automatikusan történik a felvétel a nagykorúság betöltése után.
2: Hogyan, és tehát hol lehet azért ezt ellenőrizni, hogy benne vagyunk-e külön választói névjegyzékbe, és milyen személyes dokumentum kell hozzá? Meddig lehet egyébként?
3: A községi és városi közigazgatási hivatalban lehet ezt leellenőrizni személyesen, illetve elektronikus úton is le lehet ellenőrizni, mégpedig a Pószében Birácski Spiszak van egy ilyen link, ezt az interneten, aki ezt beüti a keresőbe, akkor ez megjelenik, és oda a személyi igazolványból be kell írni a személyi számot, a gyömöbögöt, és ezek után itt automatikusan megjelenik, hogy valaki fel van-e iratkozva, és megjelenik az is, hogy melyik választói névjegyzékbe, és az is megjelenik, hogy melyik szavazóhelyen fog majd szavazni.
2: Mi van akkor, hogyha a változás történt mondjuk két választás között az adatokban, ezt is külön kell jelezni?
3: Az adatokban történő változás most már automatikusan átvezetődik, tehát a korábbi években előfordult az, akkor is főszabály szerint így kellett volna történnie, előfordult azonban az, hogyha valaki lakhelyet változtatott, hogy akkor valamilyen módon lekerült a külön választói névjegyzékből, azonban ezt a rendszert korrigálták most már, és tehát ha bárki lakcímet változtat, nem kell, és nincsen külön tennivalója ez ügyben, ott marad a külön választói névjegyzékben.
2: Előfordulhat-e egyébként, hogy valaki mondjuk több nemzeti kisebbség választói névjegyzékében is szerepel?
3: Ez nem fordulhat elő, egy polgár csak egy nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében szerepelhet, az viszont előfordulhat, hogy meggondolja magát. Én ennek szemtanúja is voltam a közelmúltban, valamilyen feladatom volt a közigazgatási hivatalban, és láttam, hogy egy választópolgár azt mondta, hogy fel szeretne iratkozni a horvát választói névjegyzékre, és közölték vele, hogy ő már a Bunyavác külön választói névjegyzékben szerepel, és mondták, hogy megteheti ezt, hogy feliratkozik, azonban először le kell iratkoznia, tehát ki kell iratkoznia a másikból. Ez ugyanúgy önkéntesen ki kell tölteni egy nyilatkozatot, hogy az adott külön választói névjegyzékből ki szeretne iratkozni, és egy másikra szeretne feliratkozni.
2: Tehát ez megvan ennek a törvényes folyamata, de lehetséges.
3: Lehetséges, igen. Tehát ugyanez, csak visszafelé.
2: Egyébként mekkora jelentősége van annak, hogy hányan szerepelnek a magyar választói névjegyzéken?
3: Hát ennek nagyon jelentősége azért, mert így közvetlen úton tudjuk a Magyar Nemzeti Tanács képviselőt megválasztani, és ez a többi nemzeti kisebbségre is vonatkozik, tehát az a szabály, hogy az utolsó népszámlálási adatokhoz képest legalább 40%-ának az adott nemzeti kisebbségnek fel kell, hogy legyen iratkozva a külön választói névjegyzékbe, és akkor így közvetlen úton tudnak képviselőket választani. Kettő nemzeti kisebbség esetén ez nem így van, ők elektorok útján választják meg a nemzeti tanácsukat, az albán és a gorán nemzeti tanácsról van szó. Korábban a horvát is ide tartozott, azonban most feliratkoztak elegendően ahhoz, hogy ők is közvetlen úton választják a képviselőiket.
2: Még egy kérdés egyébként, van valamilyen határidő, ameddig ellenőrizni lehet azt, hogy benne vagyunk-e a külön választói névjegyzékben?
3: Erre nincs határidő, nincs. Arra van határidő, hogy meddig lehet feliratkozni a választások előtt. Ennek a határideje október 23-a, utána még november 4-ig is ezt meg lehet tenni, de akkor ez már egy kicsit bonyolultabb, mert akkor már nem a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatala végzi ezt, hanem a minisztériumhoz tovább küldik, tehát ez egy ilyen kis technikai, hogy mondjam, bonyodalmat okoz, de november 4-ig lehet végül is, de én mindenkit arra kérek, aki fel szeretne iratkozni, hogy ezt tegye meg október 23-áig.
2: Térjünk át az MNT jelölt listákra. A Magyar Nemzeti Tanácsi választása kapcsolatban egyelőre egy választási jelölt listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság. Kik állíthatnak listát?
3: Listát állíthatnak olyan kisebbségi pártok, amelyek kisebbségi pártként vannak regisztrálva. Ez a statútumokba kell, hogy rögzítve legyen, hogy mik a céljaik. Ezen kívül civil szervezetek is állíthatnak, de ők is, tehát az alapszabályokban rögzíteni kell, hogy kisebbségvédelemmel és a kisebbségi jogok képviseletével szeretnének foglalkozni, valamint polgárok csoportja is jelölt listát állíthat, ez három polgár szükséges. Itt ugyanúgy kötni kell egy megállapodást, úgymond is, amit hitelesíteni kell, és ebbe is rögzíteni kell, hogy ők mit szeretnének. Fontos tudnivaló, hogy aki részt kíván venni, tehát jelölt szeretne lenni, annak is fel kell, hogy legyen iratkozva a külön választói névjegyzékbe, csak úgy, mint aki szavazni szeretne. Enélkül lehetetlen részt venni a választásokon.
2: Ha már a jelölteknél tartunk, hány jelöltet tartalmazhat egy lista?
3: Hát ez attól függ, hogy egy adott nemzeti kisebbségnek hány tagja van az utolsó népszámlálás szerint. A legnagyobbaknak, aki legnépesebbnek úgymond, a magyaroknak például, vagy a bosnyákoknak 35 tagú a nemzeti tanácsuk, és a kisebb nemzeti közösségeknek, kisebb lélekszámban élő, Szerbia területén kisebb lélekszámban élő nemzeti kisebbségeknek pedig nyilván alacsonyabb a szám.
2: Támogatói aláírások kellenek, ugye? Mennyi?
3: Támogatói aláírások az utolsó népszámlálás szerinti, illetve a külön választói névjegyzékbe feliratkozottakhoz képest 1% szükséges. Most a pontos számot így centire pontosan úgymond nem tudom, mert ez állandóan változik. Az ideglenesen lezárt különválasztói névjegyzék szerint a magyar nemzeti kisebbségnek úgy nagyjából 105 ezer tagja iratkozott fel erre a különválasztói névjegyzékre, és ennek az 1%-a szükséges, tehát nagyjából 1050 támogatói aláírás szükséges ahhoz, hogy valaki listát tudjon állítani.
2: Meddig lehet benyújtani ezeket a listákat?
3: Október 23-áig.
2: Tehát itt is ez a
3: igen,
2: határidő.
3: Igen, ez a határidő. Itt még nem hangolták össze, tehát itt még a régi törvény van alkalmazásban, nem hangolták össze még a parlamenti képviselők választásáról szóló törvénnyel ezt a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, és itt még ez egy jogi érdekesség, hogy itt még a régi szabályok szerint történik minden, mint az előző parlamenti választásokról szóló törvény alapján. Azzal volt összehangolva, és az újjal még nem történt meg ez az összehangolás.
2: Mikorra várható, hogy véglegessé válnak majd a listák, hogyha
3: október 28-án.
2: 28-án.
3: Igen.
2: Hogyha a szavazásra is rátérünk, ami az MNT választásokat illeti, hol, mikor, hogyan lehet majd szavazni?
3: Hát a választópolgároknak főszabály szerint ugyanazon a szavazóhelyen kell megjelenniük, ahol korábban. Tehát azt el kell, hogy mondjam, hogy kevesebb szavazóhely lesz. Ez egy főszabály, de előfordulhat az is, hogy mivel kevesebb szavazóhely fog megnyílni, lehet, hogy egy másik szavazóhelyre fogják a polgárt behívni. Ez mondom attól függ, hogy hány szavazó lesz. Szabály szerint 100 és 2500 szavazó között kell megnyitni egy szavazóhelyet. Tudni kell, hogy itt a szavazatszedő bizottságoknak itt bonyolultabb feladatuk van, mint egy hagyományos választás alkalmával, mert minden nemzeti kisebbségnek itt külön választói névjegyzék kivonata van ott náluk. Tehát a szavazóhelyen, most mondok egy példát, Szabadkán például szavazhat 5-6-7-8 nemzeti kisebbség is egy adott szavazóhelyen, és ha már egy nemzeti kisebbségi választó is ahhoz a szavazó körzethez tartozik, akkor azt az egyet is ott fogják szavaztatni, és ehhez egy külön jegyzőkönyvet kell kitölteniük. Tehát én mindenki figyelmét felhívom arra, hogy amikor erre a választásra majd sor kerül, tehát a parlamenti választások után, amely ugye október 25-én kerül megtartásra, ez november 8-án lesz, hogy minden esetre ellenőrizze le, hogy melyik szavazóhelyre hívták, mert itt is kap egy értesítést. Ha nem kapott értesítést, de tudja, biztosan tudja, hogy fel van iratkozva a külön választói névjegyzékbe, akkor az imént említett linken meg tudja tekinteni, hogy melyik szavazóhelyre kell, hogy menjen, illetve fel tudja hívni a községi közigazgatási hivatalt is, ahol ezt el fogják mondani neki, és figyeljen oda, hogy akkor erre a megfelelő szavazóhelyre menjen, ne lendületből automatikusan arra, ahova mindig szokott, mert általában oda kell menni, de nem minden esetben.
2: Ez is egy egész napos folyamat lesz egyébként?
3: Minden ugyanúgy történik, tehát reggel 7-től este 8 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyek. Várhatóan itt azért kevesebb ember fog megjelenni, úgyis kevesebb szokott megjelenni, hát reméljük, hogy most ez nem így fog történni, hanem nagyobb lesz az érdeklődés.
2: A választólapon egyébként hogyan kell majd szavazni?
3: Ugyanúgy egy listát kell bekarikázni, mint az általános választásokon.
2: Meddig tart egyébként a kampány, illetve mikor kezdődik, és meddig tart a kampánycsend ez esetben?
3: A kampánycsend ugyanúgy, mint a másik választás esetében, itt is 3 nappal előtte akkor következik be a kampánycsend. A kampánycsendből mindig azért viták szoktak kerekedni, hogy akkor kísértette meg, ki tartotta be, ki nem. Törvényben sajnos vannak kisebb joghízagok, és a szankciókat se veszik túl komolyan senki, és ebből általában azért viták szoktak kerekedni, de ettől még vannak olyan nem szeretnék ötleteket adni senkinek, mert tudják ezt a listaállítók is, de például azért közösségi médiára ez nem vonatkozik, meg még néhány dologra sem. Ez inkább a rádióadásokra, tévéadásokra, ilyenekre vonatkozik jobban.
2: Sok mindent lehetett olvasni arról, hogy például ki felügyeli majd a választás tisztaságát.
3: Hát a választás tisztaságát egyrészt a Köztársasági Választási Bizottság felügyeli. Ennek törvényes feladata, hogy ezt felügyelje, és hogy a választások tisztán, fair módon a törvényekkel összhangba történjenek meg. Ezen kívül számos külföldi megfigyelő is lesz, tehát külföldi emberi jogi szervezetek megfigyelői, külföldi, tehát Szerbiában lévő külföldi nagykövetségek képviselői, és egyéb választással foglalkozó nemzetközi szervezetek képviselői is megfigyelik. Azon kívül, hogy a listaállítók, az általános választásokon a listaállítóknak is joguk van megfigyelőket állítani minden szavazóhelyre. Itt viszont ez másképp fog történni, itt úgymond független szavazatszedő bizottsági tagok lesznek, ezt a közszférából fogják összeállítani nagyjából, tehát itt előnyt élveznek azok majd, akik a közszférában dolgoznak, tehát ez egy kicsit másképp fog lezajlani, és kevesebb ember fog a szavazó helyen lenni, mint ahogy azt megszokhattuk az általános választások alkalmával.
2: Mikorra várhatók majd eredmények?
3: Hát ez attól függ, hogy mennyi fellebbezés, mennyi kifogás fog érkezni a választási bizottsághoz. Ebben az esetben a nemzeti tanácsi választásnál itt 24 órára a fellebbezések elbírálása, 24 órára rendelkezésére a Köztársasági Választási Bizottságnak ahhoz, hogy elbírálja ezeket a fellebbezéseket. Főszabály szerint tehát 96 órával a választások után akkor kellene végeredményt hirdetni, de hát ez az utolsó fellebbezés jogerőre emelkedésétől lesz 96 óra gyakorlatilag, tehát ideális esetben ez a választás napja után, tehát vasárnap van a választás, és csütörtökön megtörténne, hogyha nem lenne fellebbezés, és lehet, hogy meg is történik.
2: Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást, és hogy a legfontosabb információkat, határidőket elmondtuk a hallgatóinknak. Dr. Ladóczky Gyulát, a Köztársasági Választási Bizottság tagját hallották. Még egyszer köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Választások 2026.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó egy vadonatúj, kiváló minőségű vaskályha, 2 éves garanciáról szóló papírral együtt, kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402 és a 063 729 58 48. Megismétlem még egyszer. 024 534 402 és a 063 729 58 48-as. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A látás világnapját minden év októberének második csütörtökjén ünnepeljük, tehát idén ma, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet szemünk egészségének fontosságára, a látáskárosodásra és a rendszeres szemészeti szűrővizsgálatokra. A látás problémák jelentős része megelőzhető vagy gyógyítható megfelelő odafigyeléssel és időben érkezett kezeléssel. Vendégünk Halugin Laura, optikus. Köszöntelek a műsorban.
2: Jó reggelt mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást.
1: Tegeződni fogunk, régebbről ismerjük egymást, így könnyebb lesz a beszélgetés menete. Miért fontos a látásvizsgálat? Érdemes-e egyébként rendszeresen ellenőriztetni a szemünket?
2: A rendszeres látásvizsgálat azért fontos, mert tulajdonképpen a látásunk sokszor fokozatosan változik, ugye? Ezért ezt nem mindig vesszük észre azonnal. Egyszerűen hozzászokunk ahhoz, hogy egy kicsit homályosabban látunk, és sokszor csak a megfelelő korrekciókor döbbenünk rá, hogy mennyivel élesebben is látunk most. Felnőtt korban akkor is érdemes rendszeresen ellenőriztetni a látásunkat, ha nincs különösebb panasz. Hogy milyen gyakran, az ugye sok mindentől függ, tehát az életkortól, a dioptriától, az esetleges meglévő problémáktól, hogyha van más is, és ugye az általános egészségi állapottól is. Hogyha azonban van valamilyen változás, vagy tünetet észlelünk, természetesen nem kell megvárni a következő rutin ellenőrzést, hanem azonnal jelentkezni az orvosunknál.
1: Egyébként, fontos, hogyha már a tüneteknél tartunk, igen, akkor melyek azok a tünetek, amelyek már szemészeti vizsgálatot indokolnak? Tehát mi az, amit ki lehet emelni?
2: Hát ez is olyan, hogy tulajdonképpen individuális dolog. Tehát vannak ezek az alapvető dolgok, hogy esetleg a fejfájás, vagy a hunyorítás, szemfáradtság, szemkiszáradás. Tehát ilyenkor jelentkezni kell. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez most korrekcióhoz ugye szükséges, viszont egy jele, hogy
1: lehet,
2: hogy valami baj van esetleg, vagy igen, jobb szemüveg, vagy bármi kell.
1: Sok embernek a munkahelyén ugye hát szembesül azzal, hogy a képernyő használat az a munkaidő jelentős részét kiteszi, például mondjuk az én esetemben is. Mennyire terheli ez a szemünket? Valóban rontja a látást, vagy inkább más problémákat okoz?
2: Ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés különben, így a mindennapokban is. A képernyő előtt végzett hosszantartó munka úgynevezett digitális szemfáradtságot okoz. Ez az, amit érzünk, ugye? Amikor hosszú ideig koncentrálunk egy képernyőre, kevesebbet pislogunk, ezért történik az, hogy a szemünk kiszárad, elfáradhat vagy irritáltá válhat. Jelentkezhet égőérzés is, homályos látás, vagy akár fejfájás is. Nem lehet egészen pontosan azt mondani, hogy pont, tehát hogy a számítógép vagy a telefon egyszerűen elrontja a szemet. A problémát sokkal inkább az okozza, hogy hosszabb ideig nem pislogunk, és ebből kifolyólag történik, tehát folyamatosan a többi dolog is. És itt kezdődik a fájdalom és a többi probléma.
1: Hogyha viszont figyelünk arra, hogy többet pislogjunk, akkor ez mind-mind nem történik meg.
2: Így van, és ezt pont akartam is említeni, hogy van egy ilyen, hát idézőjelben szabály, 20-20-20 szabály, ami azt jelenti, hogy például 20 percnyi közelre nézés után tartunk egy rövidebb szünetet, és legalább 20 másodpercig nézzünk egy körülbelül hát nagyjából 6 méter távolságra lévő tárgyat. Ezzel tulajdonképpen pihentetjük a szemünket.
1: És elég ezt 20 másodpercig így megtenni van, 20 perc után.
2: Igen. Tehát hogyha az ember oda tud arra figyelni, hogy mondjuk egy 20 perc komoly koncentráció közelre nézés után tart egy kisebb szünetet, hogy a szemét elengedje, tehát itt ebből kifolyólag a szemizmok elengedik magukat, ellazulnak, akkor ez már teljesen másképp működik, és nem is jut el odáig a dolog, hogy szemfáradtság vagy szemkiszáradáshoz jusson.
1: Na, ez egy nagyon jó tanács, igen, megfogadom én is. Mit tehetünk a mindennapokban a szemünk egészségének megőrzéséért? Mondjuk különösen akkor, hogyha valaki egész nap ugye a számítógép előtt dolgozik.
2: Ez az első, tehát ezért te tudod kell figyelni, illetve például, hogyha szemüveget visel az illető, akkor vannak ilyen különböző kékfényszűrős szemüvegeink is, ami érdekes, hogy tehát dioptria nélkül is lehet, tehát nem kell, hogy nem feltétlenül kell, hogy az illetőnek dioptriája legyen, nyugodtan lehet dioptria nélkül is, én is a munkán vettem olyat, biztos, ami biztos, kíméli a szemet, enyhíti a színeket, és például az is, hogyha ilyen munka, akkor az sokat jelent.
1: Térjünk rá egy picit a gyerekekre is. Mire kell különösen figyelni náluk? Milyen jelekből vehetik észre a szülők, hogy a gyermek látásával probléma lehet? És hogyha viszont nincs probléma, akkor mikor érdemes először elvinni a gyereket ellenőrzésre?
2: A gyermekkorban különösen fontos, hogy a látásvizsgálat, mert ők azt hiszik, hogy így látok, és így jó. Ő nem tudja, hogy mi a jó, mi a...
1: Nem tudja a különbséget.
2: Nem tudja
1: ugye?
2: A különbséget érzékelni, igen. Ezért hát a szülőknek ugye oda kell figyelni arra, amint észreveszik, hogy hunyorog, vagy nagyon közelül a televízióhoz, esetleg túl közel tartja a telefont, a könyvet, félrebillenti a fejét, becsukja az egyik szemét, gyakran dörzsöli a szemét, és hogyha fejfájásra is panaszkodik, akkor ezek már jelek ahhoz, hogy el kell menni az orvoshoz. Azt ajánlják, hogy 3-4 éves korban legyen egy ilyen első komolyabb látásvizsgálat. Na most ez is egy ilyen alapajánlat, mert hogyha a családban már van, aki esetleg dioptriás, vagy komolyabb látás problémái vannak, akkor előbb is ajánlják őket. Tehát ezek ilyen apró jelek, amikre érdemes odafigyelni.
1: Az idősebb korosztálynál melyek a leggyakoribb látás problémák, és mely betegségeket lehet időben felismerni, mondjuk a rendszeres vizsgálattal éppen?
2: Az életkor előre haladtával ugye a szemünkben is természetes változások történnek, és már 40 éves kor után sokan észreveszik, hogy egyre nehezebben olvasnak, tehát a közeli, közelre
1: mondjuk
2: való
1: nézés. Mondjuk én már 40 előtt észrevettem ezt.
2: Hát igen, van olyan is, de mondjuk ez az a tipikus, amit presbiópiának nevezünk, tehát ez az öreg szeműség, 40 éves kor után jelentkezik, és itt úgy is mondják, hogy évente egyszer kell egy ilyen rutin ellenőrzés, hogyha minden rendben van, ezzel tudják nagyon szépen is időben korrigálni. Ez a szemnek a természetes öregedési folyamatának a része, tehát ez elkerülhetetlen. Idősebb korban gyakoribb válik a szürke hályog, a zöld hályog, ugye, illetve a makulát érintő elváltozások is. És fontos tudni, amit szeretnénk megemlíteni, hogy bizonyos szembetegségek kezdetben nagyon kevés tünetet, illetve semmilyen tünetet sem mutatnak. Úgyhogy erre ezért is ajánlják, hogy évente egy rutin ellenőrzés. Első, hátsó szegmens, szem, tehát a szem nyomást, mindent meg kell nézni, és akkor az ember nyugodt.
1: Egyébként mennyire jellemző az, hogy valaki szemüveget visel, és az idő előre haladtával mégis javul a látása, és mondjuk másfajta dioptriára lesz szüksége, tehát hogy nem romlik még inkább, hanem hogy javul. Ez mennyire jellemző? Nekem vannak ismerőseim, akik pont így jártak egyébként.
2: Ez elég ritka.
1: Ritka.
2: Ritka, ez tényleg ritka dolog. Általában vagy stagnál, tehát nagyon sokáig ugyanúgy áll, ez még a jobbik eset, ugye, vagy pedig romlik.
1: Tehát inkább a ritkább kategóriába tartozik.
2: Igen.
1: Hogyha egyetlen tanácsot kellene adni így a hallgatóknak a szemük egészségével kapcsolatban a beszélgetésünk végén, akkor mi lenne az?
2: Ne várjuk meg, amíg rosszul látunk, ahhoz, hogy ellenőriztessük a látásunkat és a szemünk egészségét, mivel annyira természetesnek vesszük, hogy látunk, és hogy jól látunk, hogy sokszor csak akkor kezdünk foglalkozni vele, amikor már valamilyen panasz van.
1: Mind egyébként, másra, ez
2: igen,
1: így van, és igaz.
2: És ilyenkor már késő van.
1: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltál, és a beszélgetést is. Halugin Laurát, optikust hallották. Még egyszer köszönöm.
2: Én köszönöm nektek, szép napot.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: És most vissza a 80-as évekbe.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Több mint 20 középiskola és csak nem 1250 diák találkozott az idei Suli Expo Zentán. Decemberben megindulhat a nemzetközi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasút.

0: volt a riportja.
1: Nyolcadikosokkal telt meg a zentai sportcsarnok, ahol 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel. A diákok testközelből ismerhették meg a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák kínálatát, a különböző képzéseket, valamint a kollégiumokat és tehetséggondozó programokat. Varga Petra.
2: Jó a társaság, ez egyébként a medicinszkába gondolkoztam, megkérdeztem is, arra szeretnék majd tovább menni.
3: Miért vonzó neked ez az iskola?
2: Hát elég sok barátnő mondta, hogy ott minden jó, meg amígy is kiskorom óta nagyon érdekel.
1: A Suli Expót 4 évvel ezelőtt az Edu Expo mintájára hozták létre. A szervezők célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok egyetlen rendezvényen átfogó képet kapjanak a vajdasági továbbtanulási lehetőségekről. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
4: Beért ennek a munkának a gyümölcse. Mert valamikor, amikor elindítottuk az Edu Expo mellett a Suli Expót, akkor azt szerettük volna, hogy egy ilyen tömeges, jó hangulatú rendezvényen egész Vajdaság területéről minden 8. osztályost összegyűjtsünk egy helyre, és itt bemutatkozási lehetősége legyen azoknak a középiskoláknak, ahol magyarul anyanyelvükön tudnak tovább tanulni.
1: A rendezvényen idén rekordszámú 28 kiállító várta a fiatalokat. A szervezők szerint a nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy a diákok számára fontos, hogy megismerjék a szülőföldjükön elérhető lehetőségeket. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
5: Tanárul készültem, ez a legismertebb mondat a magyar diákok körében, a magyar irodalomból. Itt viszont ők kérdeznek. Mert hogy a következő legfontosabb döntést hozzák meg az életükben. Nem 20 évre előre terveznek, csak egy következő döntést, ami tovább viszi az életútjukat, úgyhogy fontos, hogy lássák, milyen lehetőségek vannak itthon a szülőföldjükön. 28 kiállító és 1250 diák van jelen. Soha ennyien, jó a hangulat. Azt gondolom, hogy ráhangolja főleg a nyolcadikosokat a következő 4 évükre. Azért sem az a következő 20 évről döntenek, mert a munkavilága meg fog változni, mert ők megszerzik a középiskolai diplomájukat.
1: A továbbtanulási lehetőségek mellett a jó hangulat és az ajándékok sem maradhattak el. A Suli Expo végén több intézmény és diák is értékes nyereményekkel gazdagodott.
6: Választások 2026.
0: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Divánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma, és azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen. Valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a palicsi tó jelenleg még nem alkalmas fürdésre. Ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javításáért. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékkút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését és a kerékpárút további bővítését is tervezik. Dr. Pásztor Bálint, köztársasági parlamenti listavezető, Vajdasági Magyar Szövetség.
7: A mai Palics és az 5-6 évvel ezelőtti Palics nem összehasonlítható, erről bárki meggyőződhet, aki kilátogat ide Palicsra, akár kirándulni, akár sétálni, akár görkocsolyázni, futni, kerékpározni, vagy bármi mást. Kiépült több mint 2700 méter hosszan a bicikliút a keleti, illetve nyugati partján a palicsi tónak. Kiépült 22 km hosszan ugye a településen a szennyvízhálózat is. Ez a palicsi tó vízminősége szempontjából is fontos azért, mert most már nem a tóba távozik a szennyvíz, mint ahogy az évtizedeken át történt. A védősáv is kialakult, kirándulóhelyé vált ez az övezete a palicsi tónak.
0: A tervek szerint október végére elkészül a Majsai úti körforgalom Szabadkán. A beruházás jelenlegi állását a helyszínen tekintette meg ma dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, köztársasági parlamenti listavezetője, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Divánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. A Majsai hídnál kialakítandó mintegy 45 méter átmérőjű körforgalom építése július végén kezdődött. A körforgalomhoz kapcsolódó útszakaszok kialakítása már megtörtént, a munkálatok következő szakaszában pedig az utak aszfaltozása következik.

0: érkezik. A kivitelezőnek november 7-éig van engedélye a forgalom lezárására, a tervek szerint azonban már október végére, legkésőbb november elejére elkészülhet a beruházás. Góri Csilla kiemelt, hogy a munkálatok előrehaladásában nagy segítséget jelentett a közvállalatok együttműködése, hiszen ennek köszönhetően a különböző feladatokat összehangoltan tudták elvégezni. Az új körforgalom elkészítése után, illetve elkészülte után várhatóan biztonságosabbá és gördülékenyebbé válhat a közlekedés a Majsai híd környékén. Góri Csilla, Szabadka alpolgármestere.
1: Bízom benne, hogy ez a több évtizedes probléma itt a Majsai híd lábánál ezzel megoldódik. Óriási segítség volt a közvállalatoknak az együttműködése, ugye együtt tudtak haladni a kivitelezővel, hogy a gáz, a víz, a csatornahálózat, a telekom, illetve a villanyszolgáltatás is kihelyezés és védelme is megvalósuljon. És hát nagyon régóta beszéltek arról, hogy itt körforgalom kell, és ez valóban nem valósult volna meg, és nem valósult volna meg ilyen minőségesen, hogyha ezt Dr. Pásztor Bálint személyesen nem tűzi ki, és nem tárgyalja le.
0: Legfontosabb kampány céljait ismertette Alexander Vučić. Győzelme esetére három fő feladatot jelölt meg, az emberekkel való mindennapi közvetlen párbeszédet, amit a miniszterektől és a polgármesterektől is megkövetel, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint a vízellátási gondok felszámolását. Kiemelte, hogy 2-2,5 éven belül más, illetve 1,3 milliárd eurót fektetnek be 69 egészségügyi intézmény felújításába. A következő 8 évben pedig egy 10 milliárd eurót meghaladó programmal cserélik ki az aszbeszt vezetékeket, és oldják meg a vízhiányt országszerte. Az Alexander Vučić Egyesült Szerbia lista vezetője a gazdasági növekedés és a hagyományos nemzetközi barátságok fontosságát is hangsúlyozta. Az Instagramra feltöltött videójában bemutatta a Vladimir Putyintól és Xi Jinpingtől kapott állami kitüntetéseit, jelezve, hogy a kínai partnerek és az olcsóbb orosz energiahordozók nélkül Szerbia alig ha tudna ilyen ütemben fejlődni.
2: Választások 2026.
0: Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat. Erről posztolt Vitézi Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere elmondta, hogy rendben lezajlott az ETCS vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, ami biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak. Így például leállítja a vonatot, hogyha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végezni az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez nagyjából 2 hónapig tart, és egy fontos feladat. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet decemberben a következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása, és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után egy nappal április 7-én adta le az ETCS szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést. Felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát 170 millió dináros értékben, amint egy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok. A forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor holnap 7 és 17 óra között teljes útzár várható az említett szakaszon. Az Oron felé vezető út egy másik szakasza ugyanakkor még szélesítésre vár, a helyiek szerint ez is égető probléma. Halász Zoltán riportja.
3: Ha az oromiak 3-at kívánhatnának, az egyik aligha nem a Békovai bekötő út felújítása lenne. Nos, ez a kívánság most beteljesülni látszik, ugyanis ezen a 4 kilométeres útszakaszon megkezdődtek a munkálatok, jelenleg félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. A Békovai bekötő út már régóta felújításra szorult. Az évek óta romló útburkolat nem csak a járművekben okoz károkat, hanem a közlekedők biztonságát is veszélyezteti. A Subotica.com értesülései szerint a beruházás értéke megközelíti a 170 millió dinárt, amelynek keretében új aszfaltréteget kap az útszakasz. A munkálatok pontos befejezési határidejéről egyelőre nem közöltek információt. A helyiek szerint azonban a bekötőút felújítása önmagában nem elegendő. Fontosnak tartják, hogy a Békova és Orom közötti útszakaszt is kiszélesítsék, hiszen a keskeny úttest továbbra is megnehezíti a biztonságos közlekedést. Vujkovics Svijin Liljana.
4: Búsima gume.
3: Kiukadnak a gumiabroncsaink, elgörbülnek a felnieink. Mi, akik Békován élünk, már tudjuk, hogyan kell közlekedni ezen az úton, de akik nem ismerik, azok gyakran szenvednek közlekedési balesetet. Nagyon rossz állapotban van az út. Ezen a szakaszon jelentős a teherforgalom is. Ennek következtében a szembe jövő járművek sokszor csak az úttestről lehúzódva tudják elkerülni egymást, azonban az aszfalt széle és a föld közötti jelentős szintkülönbség továbbra is balesetveszélyes. Csikós Gábor.
5: Teljesen ki kell szélesíteni, mert a borzasztó forgalom van. Szemetesek is ott járnak napi szinten 20-30 teherautó. Nem lekült érni teljesen, hogy elférjünk.
3: A helyiek szerint bár az útszélesítés nyomvonalát már hónapokkal ezelőtt kitűzték, a tényleges munkálatok azóta sem kezdődtek meg. Kovácsics László.
6: Rengeteg mínuszban van. Ezek már most egy két hónapja kiegyezték, hogy a szélességet megcsinálják majdnem, hogy azok lesznek a cölöpök, amit leraktak, de itten még senki se nem művelődött azon. Esetleg csak kivették a cölöpöket, már ullat tűzre való, vagy gajra köllött volna nekik.
3: A mostani fejlesztés, a békovai bekötőút felújítása komoly előrelépést jelent a helyi közlekedésben. A Békova és Orom közötti útszakasz sorsa azonban továbbra is bizonytalan, így egyelőre kérdéses, mikor valósulhat meg a helyiek által régóta várt útszélesítés.
7: Sport.
0: Shanghaiban is folytatná a győzelmi szériáját a Pekingben diadalmaskodó Novák Djokovic. A szerb teniszező úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeret Kínában játszani, és idei legjobb hetén van túl, ami további önbizalmat ad neki. Djokovic az első fordulóban szabad volt, a második körben pedig a lengyel Hubert Hurkacz lesz az ellenfele Shanghaiban. A korábbi világelső tavaly az elődöntőig jutott az ATP 1000-es mestertornán. A pontos idő 16 óra 13 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcstartalma Szerbiában, és fennállásának 48. évfordulóját ünnepelte a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. Jönnek a részletek. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcstartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén. Ennek értelmében a lekvár kilogramonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 gramra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 gram lesz. Branislav Raketić, a szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese, a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett, hogy közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához is, eltarthatóságához elengedhetetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek. Ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Bár a szigorítás alapján áremelkedés is jöhet, a szakember szerint ez mégsem lehet jelentős, mivel a költségeket a csomagolás és a szállítás is befolyásolja. Ráadásul az idei termés kiemelkedően bőséges. A gyártóknak 2028. január 1-ig kell átállniuk, illetve átállítaniuk receptúráikat az Európai Unió normáival harmonizált előírásokra. A kisebb gyümölcstartalmú készítményeket a jövőben csupán gyümölcsös krémként, vagy pedig öntetként lehet majd forgalmazni.
2: Választások 2026.
0: Számos család vásárolt sikeresen házat az elmúlt időszakban különböző pályázatok segítségével Zentaközség területén. Ilyen családokat kerestek fel tegnap kampánykörútjuk részeként a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai. A delegáció látogatást tett az idén 30 éves gazdakörnél is. Fejős Ornella és Fackovics Melissa riportja.
8: A bogarasi Németh Viktor a köztársasági pályázat segítségével tudta megvásárolni a házat. Pár hónappal ezelőtt költözhettek be az új otthonukba, itt képzelik el jövőjüket. Az entai Kovács családnak már volt házam, viszont három kisgyerek mellett bővíteniük kellett az épületet. Hozzáépítettek saját költségből, és tartományi forrásokat is kaptak más fejlesztések megvalósítására. Kovács Martina.
9: A szobákat újítottuk fel, a padló, a plafon, a falak, meszelés, ajtók, ablakok cseréje. Ezeket tudtuk összehozni a pénzből, amit kaptunk. másfél millióra pályáztunk, 1,2 milliót kaptunk meg.
8: A Keviben élő Kisbicske Zsolt gazdaságában a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően valósultak meg fejlesztések az elmúlt években 4 millió dinár értékben.
4: Ez nagyon nagy segítség volt, mivel hogy ugye csak az ön része az körülbelül a gépnek negyede volt. 4 sikeres pályázati körbe vettünk részt, ebből 3 kapcsolatú eszközök, mezőgazdasági kapcsolatú eszközök, és 1 föld pályázat, szántóföld vásárlása.
8: A mezőgazdászokat komolyan támogatja és segíti a már 30 éve működő zentai gazdakör is. Kobrehel Ervin, a zentai gazdakör elnöke.
10: Valójában amire van alkalom és mód, azt mindent kihasználunk, hogy a termelőknek próbáljunk segíteni ebbe a viszontagságos időkbe. Elmondhatom, hogy most közel 550-560 aktív tagja van a gazdakörnek, ami azt jelenti, hogy szinte heti, havi szinten több alkalommal bejönnek.
8: A pályázókat és a szervezetet felkereste a VMS delegációja is, hangsúlyozták a támogatások meglétének fontosságát. Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
11: Mint ahogy minden, nem csak kampányban, hanem kampányon kívül is, mi folyamatosan járjuk ugye a közösséget, különösen ez vonatkozik a VMS mezőgazdasági csapatára, és hát csak így tudunk élőszóban, egymás szemébe nézve, így tudunk a legminőségesebben kapcsolatot teremteni az emberekkel és elbeszélgetni a valós problémákkal.
8: A látogatás lakossági fórummal zárult, ahol szó esett a közelgő választásokról és a jövőbeli tervekről is.
2: Választások 2026.
0: Fennállásának 48. évfordulóját ünnepelte a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. Az intézmény minden évben egykori diákjait hívja vissza egy-egy vendégszereplésre. Idén a Garden Classic kamaracsoportra esett a választás. Bush Viola riportja.
12: A Garden Classic tagja Berec Katinka, az iskola egykori diákja és jelenlegi tanára. A kamaracsoport célja, hogy összefogja a vajdasági fiatal zenészeket, és nagyobb kamara együttesekkel is fellépjen.
13: 6 évvel ezelőtt értem ide vissza Kanizsára. Nagyon meghatározó pillanat volt az életemben, mert egy stabilitást hozott. Állandó viszonyban vagyok felvéve, és egy olyan szabadságot adott, ahol kipróbálhatom a kreativitásomat, ahol támogatják az ötleteimet, ahol folyamatosan valamit megvalósíthatok. Lehet, hogy már néha agyára is megyek a vezetőségnek, de tényleg nagyon-nagyon kreatív időszakon vagyunk túl, és én azt hiszem, hogy sok-sok új ötlet van még a tarsolyunkban, amit együtt meg fogunk majd valósítani.
12: Az ünnepségen az iskola kórusa is fellépett a tanárok kíséretében. A zeneiskolában lassan elindul a koncertszezon, így a diákok minden hónapban fellépnek az iskola által szervezett hangversenyen, mondta a zeneiskola igazgatónője, Atyimcsev Judit.
14: Lassan megindul a koncertszezon, indulnak a diák hangversenyek, hagyományosan minden hónapban megszervezzük itt Magyar Kanizsán. Azután decemberben már a fél évzáró és az ünnepi hangversenyénken készülünk. December 16-án tanári hangversennyel is kedveskedünk a közönségnek. Valamint most már tervezünk egy újabb vendégszereplést is. Tóth Komlósra fogunk utazni november folyamán, ez most már hagyomány számunkra, és nagyon várják már a diákjaink.
12: Az intézményben 216 gyerek tanul. A diákok zongora, harmonika, fuvola, klarinét, hegedű, cselló, gitár, valamint magánének szak közül választhatnak. Emellett pedig az iskola előkészítősökkel és a zeneóvodásokkal is foglalkoznak.
7: Sport.
0: Az oromegyesi Arany János Általános Iskola oromi kihelyezett épületében sportválasztó napot tartottak. A tanulók többféle sportágat is kipróbálhattak. A rendezvény célja a különböző sportágak népszerűsítése mellett a szabadidő hasznos eltöltése és a közösségépítés volt. Bush Viola riportja.
12: Az intézmény 2005-ben indította el az Együtt az iskola akciót, amelynek célja, hogy az oromhegyesi iskolához tartozó oromi és tótfalusi kihelyezett tagozatok tanulóit közelebb hozza egymáshoz. Az Arany János Általános Iskolának jelenleg 218 tanulója van. Faragó Zétény az Arany János Általános Iskola tanulója.
15: Tótfaluban van a Nyers István Akadémia, oda járok focira. Hetente 3-szor szokott lenni edzés, és itt most kipróbáltam a céllövészetet, a judót, mert judóra is jártam régen, a karatét, meg a focit.
12: A sportnak mellett számos más programmal is készültek a diákok számára. Foglalkoztak környezetvédelemmel, emellett irodalmi és képzőművészeti pályázatokon is részt vehettek a gyerekek, mondta Vajda Attila, az Arany János Általános Iskola igazgatója.
16: Van egy iskolai versenyünk, ahol atlétikában, különböző számokban, súlylökés, távolugrás, futásban versenyeznek, illetve itt vannak a sakkozók, akik a sportválasztó napon bemutatják magukat, illetve a futballisták, valamint a karate és a judo szekció is jelentkezett, céllövészek is vannak.
12: A sportnapot a Sport Egyesületek és Magyar Kanizsa önkormányzata szervezte. A község területén több mint 26 aktív sportklub működik, amelyek várják a fiatalokat. Fejsztemmel Róbert, Magyar Kanizsa község polgármestere.
17: Község területén azért a legnépszerűbb továbbra is a birkozás, az atlétika és a kajak. Ezekből a sportágakból kerülnek is ki a legjelentősebb eredmények, és természetesen az önkormányzat nem csak magukat, a sportklubokat és a működésüket támogatja egyébként évente több mint 16 millió dinárdal.
12: Az önkormányzat emellett sportösztöndíjjal is támogatja az egyesületeket, valamint segíti a versenyre való eljutást és utaztatást is.
0: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, a nap további részében változóan felhős időnk lesz. Holnap valamivel alacsonyabb nappali csúcshőmérsékletre számíthatunk, majd 19 fok lesz a holnapi napon, és változóan felhős idő. A hétvégén, azaz szombaton és vasárnap már borús esős időre is számíthatunk helyenként Vajdaságban. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Loboda Árpád érkezik majd délelőtt a legfrissebb hírekkel. Viszont hallásra!
7: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
8: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
7: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: hint az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en. 16 óra múlott 35 perc elkezdetét veszi mai körhintánk itt a 107,1-en. Lehet írni nekünk a 066-36-36-33-as SMS számra. Köszönt önöket adásvezető technikusunk, mégpedig Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Jó kis programokkal jövök majd, illetve tudják közérdekű infókkal és minden órában rövid hírekkel. Ahogy mondtam, hozzá lehet szólni a műsorhoz. Ja, és most jön Csonk András Ding Dong, és tudják, a retro zenék világába is elkalauzoljuk önöket itt a 107,1-en, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
4: A 90-es évek zenéi, a magyar retrózsága, nálunk szólnak.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
0: És csupa jó zenékkel jövünk itt a 107,1-en, ahogy hallhatták, még pedig a Megtalállak még szólt, ezután pedig az Angels és a Queen is itt lesz velünk még ebben az órában, illetve holnapra szóló áramkimaradással jövök, hogy mire kell készülni, mégpedig több helyen is, tehát karbantartási munkálatok miatt holnap október 9-én pénteken szünetel az áramszolgáltatás Pacséron, a Boris Kidrics és a Jólajos utcában 8:30 és 11:30 között, szintén Pacsér, az iskola és a Masaryk utcában és környékén 8:30 és 11:30 között, Szabadkán a Tanító, a Milutin, Uszkókovics és az 51. hadosztály utcában és környékén 8:30 és 10:30 között, Királyhalmon, a Szegedi úton, az Alma úton, a Jönöá, a Horgosi utcában, a Május Elsej utcában és környékén, a Királyhalmi tanyákon, a Bolmányi úton és a 73. úton 9 és 13 óra között, Martonoson pedig a Temető utcában, a Sípos István utcában, valamint a Testvériség Egység utcában 8:30 és 9:15 között. Maradunk Martonosnál, Petár Drapsin és Tank utca 9:30 és 10:15 között. És továbbra is Martonoson vagyunk, mégpedig a Tank utca egy részén, illetve a Szutyeszka utcában 10:30 és 11:30 között, a Pécin-Issza utcában 11:30 és 12 óra 15 között, majd a Dózsa-György téren a Morava és az Ivo Lolál, Lola Ribári és a Radivoj Petrics utcában pedig 12:30 és 13:15 között kell számítani áramkimaradásra, tehát Pacsér, Szabadka, Királyhalom és Martonos, mégpedig karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a holnapi napon, és hogy említettem, melyik utcákban. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on, ahol nem csak a közérdekű infokat vagy az áramkimaradást tudják elolvasni igazándiból, hanem ezen kívül még nagyon sok közérdekű infóval találkozhatnak, látogassanak el és tallózzanak a pannonrtv.com-on.

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1-en.
2: Repül az idő.
4: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn.
1: Reklám következik.
5: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
6: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061-150-97-73-as telefonszámon. 061-150-97-73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
0: Önökkel, önökért. Címgáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat, erről posztolt Vidézi Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere hozzátette, rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással, így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet majd közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végeznie az utolsó jótállási dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az

0: Sok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba, megismerhették a különböző képzéseket, valamint a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát is. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. És fennállásának 48. évfordulóját ünnepelte a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. Az intézmény minden évben egykori diákjait hívja vissza egy-egy vendégszereplésre. Idén a Garden Classic kamara csoportra esett a választás. Az intézményben 216 gyerek tanul. A diákok zongora, harmonika, fuvola, klarinét, hegedű, cselló, gitár, valamint magánének szak közül választhatnak. Emellett pedig az iskola előkészítősökkel is és a zeneóvodásokkal is foglalkoznak. És nézzük, hogy milyen időben van részünk. A meteorológusok szerint 26 fokot mérhetünk, azonban az éjjel sem lesz olyan hűvös, 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap viszont jelentősen visszaesik majd a csúcsérték, hozzávetőlegesen 10 fokot, hiszen holnap már csak 17 fokot mérhetünk majd maximum értékként.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Körhinta. 17 óra múlt 20 perc, és nagyon jó kis zeneszámokkal megyünk továbbra. Már is egy kis színházi programmal jövök, hogy mivel várja önöket, mégpedig a Kosztolányi Dezső Színház. Ne felejtsék el, hogy 10-én bemutató, mégpedig Slavomir Mrozsák Striptease című előadását mutatják be, rendező Puskás Zoltán. 11-én repríz, majd 13-án pedig a Szépség Meggyilkolása című előadást lehet megnézni. 14-én Áldozati Bárány Comb, a topolyai fosszilis mosolycsalók vendégjátéka, 16-án Szomszédolás, Hargita Székely Néptánc Színház vendégjátéka, 17-én Jazzirén, mégpedig utána 1984 19-én, 22-én Fénye Árnya a Sugárzásnak, a nyári mozi színházi közönség vendégjátéka bemutató, 27-én pedig Bill visszatér a Desiré villamosának állomásai, 14, 16, 17 és 22-e, úgyhogy meg lehet nézni, illetve vendégjáték is volt már ebben a hónapban, mégpedig 3-án játszottak zent a Gunarason, úgyhogy érdemes azért ellátogatni a Kosztolányi Dezső Színházat, hiszen nagyon-nagyon jó előadásokat nézhetnek meg, természetesen váltsanak jegyet, és tallózzanak a kosztolanyi.org-on is, olvassák el az előadások leírásait, tényleg nagyon jó előadásokat tudnak megnézni, mindenkit arra tudok biztatni, menjenek színházba!

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
5: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak. A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A 107,1 MHz-en.
0: Csak
6: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. 17 óra múlt, 42 perccel, mégpedig Cserháti Zsuzsát hallhattuk, a Narcisszok virulnak. Ezután Delusza John következik a Hegyek lányával, és a Deep Purple is itt lesz velünk, de 107,1-en és Zorán is, ahogy volt, úgy volt. Ha nem ebben az órában, utána majd igen, de utána, tehát pontosan 18-kor tudják rövid hírek, azt követően pedig Aranyalbum Agárdi Gábor szerkesztésében, és ha átsúszna Zorán, akkor csak 7 óra után hallható majd. Úgyhogy ne feledjék el, nézzünk egy kis közérdekű információt itt a 107,1-en, mire kell számítani, mégpedig ne feledjék el, hogy ugye tart a Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat őszi nagytakarítása, egészen december 11-ig szervezik meg, és holnap, október 9-én Misityevó helyi közösségben folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, Szarajevo utca közepén, a helyi közösség épület és a Károlyváros utca közepén. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on.

0: ajánló következik.
1: Egy szépségkirálynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Pontosan 18 órakor rövid hírek következnek. Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat. Erről posztolt Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere. Hozzátette, rendben lezajlott az ETCS vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok, jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással. Így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézy most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet majd közlekedni. Ekközben a kivitelezőnek el kell végezni az utolsó jótállási vágány szabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó szükséges feladat. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expon Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár 4. alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A 8-osok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba, megismerhették a különböző képzéseket, valamint a kollégiumok tehetséggondozó programok, és különkosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba,

0: zongora, harmonika, fuvola, klarinét, hegedű, cselló, gitár, valamint magánének szak közül választhatnak, emellett pedig az iskola előkészítősökkel és a zeneóvodásokkal is foglalkoznak. És nézzük, hogy hány fokot mérhetünk per pillanat Szabadkán és környékén. Az időjósok szerint most 24 fok van, és a minimum értékek éjszaka 10 fok körül alakulnak. Holnap, ahogy már említettem, jelentősen visszaesik majd a csúcsérték, 17 fokot mérhetünk majd, és nézzünk egy kicsit tovább, szombat, vasárnap, hétfő, egyik nap sem fogjuk elérni a 20 fokot, mindegyik nap 18-19 fokot mérhetünk majd, esernyőket, esőkabátokat elő kell venni, hiszen szombattól még csapadékra is készülni kell.
1: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától. Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
1: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Anthony Quinn legendává lett Zorba a görög szerepében. A bohém bányász életművész, aki tánccal és zenével űzi el minden fájdalmát. 1978-ban pedig a Görög mágnás című alkotás főszerepét játszotta. A film záró jelenetében a gyógyíthatatlan beteg üzletember Theo Tomasi szerepében eltáncol még egy utolsó szirtakit a naplementében. Nem aggodalmaskodik már hiába lényegtelen apróságokon, egyszerűen csak élvezi az életet, vagy legalábbis szeretné. Arra a rövidke időre, ami még megadatott a számára. A kezében egy hűsítő ital, és miközben a jégkockák olvadoznak a poharában, arra gondol, hogy milyen jó is lenne még egyszer látni, ahogy az égei tenger hullámaival táncol a szél egy szeptemberi estén. Vagy csak úgy minden előzetes elgondolás nélkül lemenni a partra pirkadatkor, belélegezve a sós levegőt. Ezt a hangulatot fogjuk megidézni most önöknek hamisítatlan görög melódiák társaságában. Tartsanak velünk, ez az utazás ingyen van. A végére pedig még egy meglepetéssel is készültem.

Borivaja Surdulovics Surda a forró, szélforró fejű Borbéja napokat álmodozott Görögországról, hogy egyszer majd eljut Arisztotelész szülőhazájába, cipő nélkül táncolva a forró homokon, közben szólna a görög musika. Ő pedig borozgatna, nézni a naplementét, két kézzel falva a báránycombot. Ha 5 napra is, de eljutott. Visszatérve pedig annyit mondott, nem érdekli, ha megint be kell zárni a üzletét, de ő vissza fog térni Görögországba, hogy meghosszabbítsa az életét akár csak 5 nappal is, és hogy az arcát ismét megsimogassa az a kellemes, forró szél.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat. Erről posztolt Vitézi Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere. Hozzátette, rendben lezajlott az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok, jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással. Így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végezni az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó szükséges feladat. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expon Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár 4. alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A 8-osok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba, megismerhették a különböző képzéseket, valamint a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát is. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. És felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát 170 millió dináros értékben. A mintegy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok. A forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor holnap 7 és 17 óra között teljes útzár várható az említett szakaszon. Az Orom felé vezető út egy másik szakasza ugyanakkor még szélesíti korlátozás mellett halad, ugyanakkor holnap 7 és 17 óra között teljes

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: És akkor továbbra is körhinta itt a 107,1-en. Már is egy közérdekű infóval jövök. Útlezárás miatt módosul a 20-as városi buszjárat útvonala október 9-én, tehát pénteken 7 és 17 óra között. Ideiglenesen módosul a 20-as autóbuszjárat útvonala, mivel teljesen lezárják a forgalom elől a Szabadka-Békova községi út Vámterminál és Békovai körforgalom közötti szakaszát. Terelő útként a gyorsforgalmi út két körforgalom közötti, vagyis a Topolyai út és a Békovai út közötti szakaszát használják. A módosított útvonal valamennyi köztes megállója működik, a Békovai úti körforgalomnál pedig ideiglenesen buszmegállókat alakítanak ki az utasok számára. A munkálatok befejezése után a 20-as járat visszatér a megszokott útvonalára. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on.
1: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. Na meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Körhinta. Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
3: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Körhinta.

0: Most pedig programajánlóval jövök itt a 107,1-en a mai Körhintában. A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ októberi programjait nézzük át, mégpedig október 11-én 1000 lakodalom Sós János jubileumi vőfélybája lesz. Ezt követően pedig október 13-án a rovarok, a Népkör Fabula Ráza színjátszó Grund előadása. Ezt követően pedig október 22-én Népkörnap. Utána pedig, amire el tudnak menni, az nem más, mint október 23-án a Senior Örömtánc, majd október 30-án pedig Ego Mogács Dániel önálló estje. Még több programért látogassanak el a pannonrtv.com-ra, hiszen nagyon-nagyon sok programot ajánlunk önöknek a programok rendezvények fül alatt.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: És el is érkeztünk a mai Körhinta utolsó perceihez, de ne menjenek sehova sem, hiszen érkezik Kis János Manu a rádiódiszkóval itt a 107,1-en, tudják, csuda jó zenékkel, és azt se felejtjék el, hogy holnap ugye napindító 6-tól 10-ig, azt követően pedig Mozaik 10-től 14 óráig majd Körhinta is lesz. Búcsúzik mégpedig a mai Körhinta stábja, adásvezető technikusunk, mégpedig Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, de maradjanak itt, és ahogy kollégám szokta mondani, ne állítsanak az állomáskeresőn, hiszen nem sokára érkezik Kis János Manu. Szép estét kívánunk, a viszonthallásra!
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
2: és legendás zenekarok dalai szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat. Erről posztolt Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere. Hozzátette, rendben lezajlott az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok, jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással. Így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézy most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végezni az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó szükséges feladat. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expon Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár 4. alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A 8-osok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba, megismerhették a különböző képzéseket, valamint a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát is. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. És felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát 170 millió dináros értékben. A mintegy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok. A forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor holnap 7 és 17 óra között teljes útzár várható az említett szakaszon. Az Orom felé vezető út egy másik szakasza ugyanakkor még szélesítésre vár. A helyiek szerint ez is égető probléma. És nézzük, hogy milyen időre lehet készülni a meteorológusok szerint, mégpedig az időjósok szerint holnap már jelentősen visszaesik a csúcsérték, pénteken már csak 17 fokot mérhetünk, és az elkövetkezendő napokban is a csúcsértékek nem haladják meg, szinte el sem érik a 20 fokokat. Szombaton és vasárnap esernyőre és esőkabátra is szükségünk lesz, hiszen csapadékra is készülni kell.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
4: Csapadékra is készülni kell.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szavaszok csütörtök este, most csütörtök esténként ezen a hullámhosszon a 107,1, illetve a 107,9 MHz-en a rádiódiszkó követhető. Ez egy olyan műsor, ahol az egész világon lehet követni, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, sőt, ahogy szoktam mondani, bele is lehet szólni a műsor zenei alakulásába. 0-66-36-36-33, ez az elérhetőség, csak is kizárólag írásban, SMS-ben és Viberen keresztül lehet jelentkezni. A régi szép idők, ütős, pörgős diszkofelvételeikről kellene, hogy szóljon a rádiódiszkó. Nagy szoktam mondani, nincsen semmi se kőbevésve, de ezek a felvételek nagy előnyt élveznek. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs a keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket. Rózsa Robertról van szó, szóval az első felvételt már ki is választottam. A Booker T and the MGs nevű együttest választottam. Egy nagy lemezzel jelentkeztek annak idején a világpiacra, később jelentkeztek más dalszámokkal, és arról a nagy lemezről két felvételt is engedtük a diszkóban. Ez volt az egyik, a másik meg a Melting Pot volt.

Következő olyan felvétel, ami akkor készült el, akkor engedtem, először máshoz meg ki tudja hanyazra, amikor még nem volt rádiódiszkus, ez testvérek között is legalább egy kicsit több, mint 50 év, és ki tudja, valószínűleg ez is hozzájárult, tehát az ilyen felvételek is hozzájárultak ahhoz, hogy a rádióban kaptam később lehetőséget

egy rádiodiszkó című műsor megalakításához, ahol az elejében az újdonságokat mutattam be, amiket sikerült beszerezni a nagyvilágból. Tehát egy felvétel több mint 50 éves lesz, Humphrey Singles, Kansas City.

És következik még egy felvétel körülbelül ugyanebből a korból. Ez is egy pörgős, ütős felvétel. Nagy előnye volt ennek a zeneszámnak, hogy nagy sikere volt a lemezklubban, a Lezonitban. A konkurenciának jó sokáig nem volt meg. Hát tény is való, hogy a konkurenciának is voltak olyan dalai, zeneszámjai, lemezei, kis, illetve nagy lemezei, ami nekem nem voltak meg, és igyekeztem menni előbb beszerezni, vért izzadtam, mert abban az időben olyan világot éltünk, hogy akinek, amelyik diszkósnak egy ütős felvételt, sikerszámot elsőnek sikerült beszerezni, hát az kincset ért, és a látogatottságban is lehetett érezni. A felvételt egy Shackleford nevű együttes fog eladni, feltételező, hogy nem sokat jelent a rádiódiszkó nagy többségének a számára. Egy nagyon piszkos folyóról szól a dal, Muddy, Muddy, Muddy River.

Vili SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy felvételt szeretem meghallgatni, körülbelül ugyanabból az időből, mint az előző két felvétel szólt. Ahogy írott, kedves Vili, a régi öreg rádiódiszkó hallgatóknak szereti kérdeskedni egy Gary Glitter felvétele. Most ennek a Gary Glitternek, ha jól emlékszem, sőt egészen biztos vagyok benne, csak egy nagy lemeze jelent meg a nagyvilágban, utána elhallgatott. Most ezen a nagy lemezen volt egy ütőfelvétel, igaz, kevesebb, mint 3 perces volt, de a rock'n'rollt az elejébe 2-3-szor is leengedtük. A többi zeneszámot a nagy lemezről, volt egy lassú, ha jól emlékszem, azt engedtük, meg a többit pedig olyan bemelegítőnek, hát kevés lemezünk volt abban az időben, kincset értek a felvételek. Tehát következik Gary Glitter ütőfelvétele első és egyetlen nagy lemezéről.

Hát körülbelül ezek voltak azok az első felvételek, amelyek az első rádiódiszkó adásokban megjelentek, mert akkor még mindig aktuálisok voltak. Laci Zentáról jelentkezett, üdvözlette a rádiódiszkó hallgatóinak. Azt írott kedves Laci, hogy az idén ott lehettél mindkét élő rádiódiszkó adáson Palicson, és még az augusztusi adásban egy felejthetetlen élményben volt részed, mert leadtam a kérésedre Luisa Fernández Granada című felvételét, és ezt a zeneszámot szeretnél meghallgatni újra. Ezen kívül üdvözletedet küldöd Georginak, aki Ausztráliában általában felkelni reggel 4 óra, mert Ausztráliában már péntek reggel 4 van, illetve 4 óra múlt 18-9 perccel, csak azért, hogy rádiódiszkót hallgasson, és esetleg egy-két zeneszámot is kérjen tőlem. Ezen kívül a Puszta Mérgesi Csipet csapatnak is küldöd az üdvözletet, mert jó volt nézni őket, ahogy táncolnak.

Hát én is valami tagadás, az ilyen felvétel, az ilyen ritmus, az önmagával ragadja az embert, amikor diszkóklubban látogat, hogyha, főleg, hogyha azzal a céllal ment oda, jól érezze magát, hogy táncoljon, kikapcsolódjon, és nem azt akar, hogy a lemezlovas nevelje, hogy mi a jó zene. A jó zene az, ami a közönség nagy többségének tetszik. Peter Antal Szabadkáról jelentkezett, otthonról, hazúról, bentről, hát valószínűleg őt is egy kicsit megzavart ez az eső, ami körülbelül 3-7 körül elkezdett Szabadkán csöpörögni. Hát bennünket is ott kapott el a kertben. Próbáltok az utolsó simításokat elvégezni az úgynevezett kötelező őszi munkálatokkal, de hát amint látok, kinéztem most az ablakon, hát olyan esik is, meg nem is, tessék, lássék, na mindegy. Ennyi idő kellett, míg előkotortam Peter Antal zenei kérését, a Belú együttes fogja előadni. Egy időben meglehetősen népszerűek voltak az ilyen orosz hangzású felvételek, mint például ez, Russian Disco Party.

A Csantori Biliárdosok, az állandó rádiódisz hallgatók közé tartoznak, ahogy írjátok, kedves biliárdosok, a jó kedv és a jó játék kedvéért meghallgatnátok a rádiódiszkó mai műsorában igazi nosztalgia számot, valahol a 70-es évekből, hát inkább a 80-as években jelentek, voltak meglehetősen népszerű, de nem probléma, a Boniemékről van szó, és most az egyszer rám bíztátok a választást, hát valamiből válogattam, az igazság, de tény is való, hogy az legismertebb Boniem felvétel, mint például a Brangwer in the Rivers of Babylon, Rasputin, meg egy pár hasonló Going Back West mellett egy olyan felvételt választottam, amely tulajdonképpen szintén figyelemre méltó kellene, hogy legyen, de annak idején ilyen nagy ágyuk mellett, hát be kellett, hogy érje az úgynevezett második vagy harmadik helyel, pedig ez is népszerű volt, ez is ment a diszkóklubban, ez is Boniem, Barbarella, a jövendőmondó, illetve hogy ők mondják, Barbarella, Fortune Teller.

Antal Csipa Vibernekeszt jelentkezett, ő általában valóban Norvégia északi részéből a Sarkör környékéről szokott jelentkezni, és azt írott, kedves Antal, hogy libabőrös lettél, annyira klassz volt a zene, hogy startolt a rádiódiszkó. Hát nincs külön zenei kérés, megpróbálok még egyet kedveskedni. Körülbelül abból a korból, amikor hát vagy volt, vagy nem volt rádiódiszkó, magyarán legalább 50 éves zene számról van szó. Ez a Sweet együttes Kokó című felvétel. Mit jelent a Kokó, nem tudom, de jól hangzik, és még valót, én úgy képzelem ezt a helyet el, ahol te vagy, mindig hideg van, kivéve néha még hidegebb.

A pusztamérgesi csipet csapat is jelentkezett. Köszönjük a Lacinak, aki Zentáról gondolt rájuk, és felfigyelt rájuk a Rádiódiszkó élő adásán, és azt is írjátok, kedves csipet csapat tagjai, hogy egy kis esőt küldhetnénk oda hozzátok is, pusztamérges, ott is el kellene. Hát itt se sokat kaptunk, ezt tulajdonképpen inkább ilyen valami föntről jött, mint a szentelt víz. De hát a Manyi, Orsi és Sziszi szeretnének kedveskedni Lacinak Zentán, hogy örülnek, hogy gondolt rájuk. Egy olyan felvétel, mert tulajdonképpen megkedvelték Giorgi felvételeit, aki tulajdonképpen, hát ezek újabb felvételek, de a 80-as évek zenei hangulatát próbálja visszaidézni, mert a diszkóklubba azóta lényeg, nem hogy ki mit játszik, hanem hogy jól érezzétek magatokat, akkor is a közönségnek, most is a hallgatóknak próbálunk kedveskedni, olyan műsorokat gyártani, ahol hát nem is mindenkinek, de a nagy többségnek mégis illene, hogy tetszen. Tehát kedves Laci, neked küldik Manyi, Orsi és Sziszi a felvételt, ez volt az a felvétel, zeneszám, amivel Giorgi berobbant a lányok szívébe, ez az Aranynaplemente az égei tenger felett.

És következik ugye a felvétel, és még mindig a Csipet csapat kérésére, a saját maguknak a szórakoztatására kérik a felvételt. Ez egy olyan zeneszám, ami első hallással általában elsőprő sikernek számít. Miért? Azért, mert tulajdonképpen az első vagy második mondat után a teremben, hát nem is mindenki, de nagy többsége dúdolta a lemezlovassal együtt. Igaz, én akkor a mikrofont nagyon lehalkítottam, vagy kikapcsoltam, mert csak a hangom miért nem lettem sohasem énekes. De egy ilyesmit, hogy Bella Ciao, hát nagyon könnyű dúdolni.

Az Annyi kérés Viber oldalunkra futott be Ibolya aláírással, aki szép estét kíván a rádiódiszkó hallgatóinak, és egy Afrik Simon-dallal szereti feldobni a csütörtök estét, majdnem szombatot mondtam, de az is el fog következni, de akkor slágergyár fog venni, kicsit más ritmusban, kicsit lassabban, de 6 órán keresztül fog tartani. Tehát Afrik Simon felvétele következik, Todo passará Maria, hát az valami olyasmit jelent magyarul, hogy Mária, minden elmúlik.

János Debrecenben jelentkezett, üdvözlet a Rádió Diszkó hallgatóinak, és John Christian felvételét szeretné meghallgatni a Rádió Diszkó mai adásában, mikor az Ebony Eyes című dalát. Tehát az Ebony Eyes tulajdonképpen valami nagyon fekete, sötét szemekről szólhat ez a dal.

Kovácsik József is állandó hallgató közé tartozik, Viberen keresztül jelentkezett. Néhány felvételt elküldt, hogy legyen miből válogatnom. Nos, kedves József, tényleg van miből válogatnom. Hoppá, nézd itt egy Chris Rengyus felvétel, a Let Go. Hát kösz, hogy ezt kéred tőle. Ki tudja, mikor engedtem utoljára. Lehet, hogy már jó sok éve nem volt nálam a kezemben a felvétel, pedig megvan. Let Go, Chris Rengyus.

Majd műsorodunk első órájának a vége felé járunk az utolsó percekben. Egy olyan felvétel zeneszámot választottam erre az időszakra, amit Patty Ryan fog előadni. Valahol a 80-as években voltak népszerűek ezek az ilyen felvételek, ez a ritmus stílus. Hát ebből az időtávolságból nézve pár év jobbra vagy balra nem is annyira számít. A diszkoklubokban ilyen is hasonló felvételek voltak népszerűek, mint ami stílus most következik. Ahogy annak idején szoktam mondani, Dunát lehetne rekeszteni vele, és még most is. Hát hiszen ma sokkal könnyebb dolgom volt. Na, több a lemezés, nagyon alacsony a vízállás a Dunán, úgyhogy nézzük, remélem még mindig szeretitek az ilyen felvételeket. I don't wanna lose you tonight, ma este, ma éjjel nem szeretnélek elveszíteni.

Majd műsoridők második órában járunk. A Paperless nevű együttes felvétele következik Willy kérésére. A dal címe The Night Chicago Died. A dal arról szólt tulajdonképpen arról az időszakról, amikor Al Capone a Chicago városát szerette volna a saját uralma alá gyűrni. Hát valamennyire sikerült is neki. Mindenki tudta, hogy maffia vezér, hogy bérgyilkosokat tart, és aki neki nem tetszik, az az életével szokott fizetni. És érdekes módon, amikor börtönbe került, nem ezért, nem azért sok gyilkosságért, amit elkövetett, hanem azért, mert adó eltitkolást követett el, és Amerikában úgy látszik, ez nagyon-nagyon komoly dolog, még a gyilkosságoknál is komolyabb. Úgyhogy Al Capone, amikor bevonult a börtönbe, onnan többet élve nem jött ki.

Szabó Laci Palicsa jelentkezett, üdvözlet a Rádiódiszka hallgatóinak. Nos, kedves Laci, azt írott, hogy tulajdonképpen most az egyszer én válasszak neked zeneszámot, mert általában tudom, miket szoktál, milyen stílust kell kedvez, mit szoktál kérni tőlem a Rádiódiszkóban, vagy a Slágergyárban, vagy akár a Körhintában is, ha néha jelentkezel. Hát akkor magadra vesz, se úgy kell neked, rám bíztad a dolgot, akkor megpróbálok olyasmit, amit tulajdonképpen lehet, hogy nem ismersz, de nincs kizárva, ha már nekem megvan, bárki másnak is meg lehet ez a felvétel. Az együttes neve valóban a kevésbé ismertek közé tartozik, a The Color Circle-ről van szó. A dal címe Italo Disco, ha tetszik, ezt kell kérni, Italo Disco.

A Black Sabbath nevű együttes ismert felvétele következik, Ibolya kérésére, méghozzá a Paranoid. Hát emlékszek arra az időre, amikor ezt a Paranoid hirtelen betört a nagyvilágba. Ez is több mint 5x-es felvétel. Bécsben futottam rá a lemezre, mindjárt 3-at vettem belőle, hogy miért 3-at. Azért, mert hazafelé Pesten keresztül vezetett az út, megálltam Pesten, 2-től megszabadultam, egy ingyen maradt, egy kis lemez ingyen maradt, meg egy szerényebb ebéd, illetve vacsorára is futotta belőle.

Következik a Hunter neve együttes. Annak ide, amikor megjelent, egy kis lemeze jelentek meg, mind a két oldal állt, nagy előszeretettel engedtük, mert ment a diszkóklubokban, nem tudom, miért később elhallgattak, többet nem is adtak ki, legalábbis tudtam, mert nem adtak ki. Ha valami nagy sikerük lett volna, egészen biztos az info eljutott volna hozzám is. Ilyen country diszkónak neveztük annak ide ezt a stílust, hogy joggal vagy nem joggal, azt én most nem tudnám megmondani, de a tánctermekben próbálták utánozni azt a stílust, amit úgy csak filmekben lehetett látni, néha tévében, ahogy az amerikai country klubokban hogyan táncolnak erre a számra, hogy get up, get down.

A következő felvételt Babi kérésére fogom leengedni, akit megihletett a Black Sabbath felvétel, a Paranoid, és úgy gondolt, egy hasonló felvételt is tudna kérni tőlem, méghozzá az Immigrant Songot, a Led Zeppelinék harmadik nagylemezén az egyik ütő felvétel, illetve az A-oldal első felvétele. Később sokkal gyakrabban engedtük erről a nagylemezről a Since I've Been Loving You, azt a hosszú, lassú felvételt, amit megkedveltelek, megszerettelek, de tény és való, Led Zeppelinnek az Immigrant Songja volt az első ütő felvétel a harmadik nagylemezükön. Ennek is már egy kis sztória, annak idején középiskolában jártam, gimnázium, az ablak mellett ültem, és megláttam az ablakból, hogy tulajdonképpen egy ismerősünk, aki gyakran járt Németországba, lemezeket is szokott hozni maga, amiket eladott, és mutatta a levegőbe, felemelte két kézzel a Zeppelin 3-as albumot. Hát én fogtam magam, kikéreckedtem a tanárnőt, hogy nem érzem jó magam, elmentem, és megvettem tőle mind a két nagylemezt, és azon a hétvégén Led Zeppelin 3-ja, azt hiszem, hogy csak nekem volt. Volt.

Következik egy felvétel, a néhai Palics Amforanászkóban gyakran volt alkalmatok hallani, lehetett táncolni erre az alakárt felvételre. Az alakárt tulajdonképpen azt jelenti az éttermekben, hogy ami az étlapon van, azt lehetett választani. Hát ez volt jellemző a diszkóklubokra is abban az időben, nem volt internet, ami a lemezlovasnak a tarsajában, illetve a háta mögötti pócon volt, abból lehetett válogatni. Hát ez köztük volt. You get me on the run.

Sandy Wilson felvétele következik Virág nevű hallgatónk kérésére, mert már rég hallotta ezt a zeneszámot. Give me your love tonight, ma este, ma éjjel, add nekem a szerelmedet.

Apacs és híreink a Régió Rádió hullámhosszán a 107,9-en követik a mai műsort. Üdvözletét küldik mindenkinek, és egy jó kis twistet szeretnétek meghallgatni, rábíztátok a választást, lévőnek egy csokorra való twist, ha netán valaki kíváncsi, a banda neve így hangzik, Looking 60s Twist.

Szűcs Rózsa is jelentkezett, üdvözletem mindenkinek. Két zeneszámot is felírta, kedves Rózsa, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Hát feladtad a leckét, melyik is legyen, melyik. Hát kézzé volna mind a kettőt tulajdonképpen. Az ez a Leutnant Pigeon, vagy hogy ejtik ezt az együttes nevet, valami galamb őrmester, vagy valami hasonló katonai rendfokozata van a bandának. Ezt választották tulajdonképpen, de a zeneszám miatt hallgatta az egész világ őket, mert egy időben ez volt az ütőszám.

A másik felvétel, amit Rózsa szeretett volna meghallgatni, az a fütyülő szám volt, de látom, Rózsa azt is tudja, tulajdonképpen ennek van becsületes címe is, mert ha valaki, aki nem ismeri a dolgot, lát egy felvételt, ennek a címe Flip Flop, gondolnátok, hogy ez a világhírű fütyülős dal?

Időközben a puszta mérgesi csipet csapat újra jelentkezett. Azt írjátok, hogy időközben puszta mérgesen is elkezdett csöpörögni az eső, amit bemondtam a rádióban, hogy egy kis eső nektek is nem ártana, mert szeretétek, hogy essen. Húha, a jelek szerint a fentiek is hallgatják a rádiódiszkót, és egy kicsikét, mintha hallgatnának rám. Álljátok, a jövőben meg kell gondolnom, hogy miket is kérek tőlük, mert ki tudja, hát amíg azt is teljesítik, amit tulajdonképpen viccből mondta. De ezt a zeneszámot, amit kértek tőlem, azt le tudom engedni. It's raining, man. Esik az eső.

Az a kérés, ami befutott hozzá, nemes egyszerűsége így hangzik. Ha már ment a Paranoid, az Immigrant Song, a fütyülős dal, hát akkor illen, hogy lepörgessem a popcornt is. Hát egy időben valóban a popcorn volt a sikerszám. Emlékszem, amikor meghallottam először, valószínűleg Münchenben voltam, egy lemezboltban, mindjárt nem is annyira a lényeg. Hát megvettem a lemezt, hoztam haza, és gondolkodtam, hogy mit is lehet erre mondani. Én elég fura a ritmusa neki, és akkor támadt egy ötletem. Igaz, sokat ültem a napon, sapkanék, és onnan támadt az ötlet, hogy akkor megkérdezték, hogy kell erre a Popcorn című dalra táncolni. Hát képzeljétek, mondjuk egy gyúródeszkát, rajta egy marék kecskebogyót, és úgy kell táncolni, hogyha valaki alulról dobol, veri a ritmust a gyúródeszkán, ahogy azok a bogyók pattognak, na úgy pattogjátok ti is. Próbáljátok meg!

Hogy a kedves hallgatók, nem is utána nagyon nehéz eltalálni a ritmust, annak ide úgy mondtam az első zeneszám lepörgetése után, hogy akárhogy csináljátok, az úgy jó, belefér minden. Lényeg az, hogy jól érezzétek magatokat. Következik egy újabb együttes, tudtam már, ők is csak egy nagy lemezen jelentkeztek a nagyvilágban, arról lemásoltak két kis lemezt, én az egyik, a Tom Hark.

Csaba Péter révéről jelentkezett SMS oldalunkra. Hello, szép jó rádiódiszkós estét kíván mindenkinek, aki velünk van. A zenekérés így hangzik: Genghis Khantól a Genghis Khan.

És a jó előbb, míg szólt a Tom Hark című felvétel a Piranha Stevie együttes, befutott egy zenei kérés, hogy tulajdonképpen melyik volt az a másik lemez, amit levásoltak arról a nagylemezükről. Itt van az is kéznél, ez a most következő Zambezi.

Következő zeneszám, egyik az első felvételeknek, lemezeknek, kislemezeknek, amit valaha is leengedtem, mind lemezlovas, tehát kezdőződ fülű lemezlovas. Meg volt az izgalom akkor, tulajdonképpen nem ez volt a legelső, de ott volt az első között, a Rock My Soul.

Ki tudja, valószínűleg van benne valami igazság, hogy miért volt egy táskával ilyen is hasonló ritmusú felvételem lemezem, úgyhogy nem voltam túl nagy táska, de sok kis lemez elfér benne, és ezért kaptam később újra meghívást, hogy újra hallhassák azokat a felvételeket. Most egy olyan zeneszám következik, egy Erzsinek az emlékére, aki sajnos már nincs köztünk, de gyakran kérte tőlem a diszkopolkát.

Nos, ennyi fér bele a Rádiódiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. A Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, mert szoktam mondani, hogy mi korábban is találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és már is itt a szombat. Szombaton ezen a hullámhosszon 14 és 20 óra között a Slágergyár hallható, ahol kicsit lassú ritmusban zajlik az élet, ott is lehet zeneszámokat kérni, és tulajdonképpen 6 órán keresztül együtt lehetünk. Itt a lehetőség, hogy szebbé tegyük a szombat kora délutánunkat, kora esténket egymásnak. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Rózsa Róbert mosolyogó üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, de ahogy szoktam mondani, maradjatok hallótávolságban, aki velünk tart, az egy zenei válogatást tud majd hallgatni ezen a hullámhosszon, a reggeli műsor kezdésig. Aki velünk tart, jó vétel, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok, jó éjszakát!

nevem Mekelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodperce belül megsemmisül.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólászt szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.